0: श्रीदीप नारायण भगवान की, अलकपुरी जी महादेव, देवपुरी जी भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। प्राणायाम साधना एंड प्रैक्टिस।
1: प्राणायाम साधना एज गयाकोरलाश।
0: दिस इज ए ब्यूटिफुल सब्जेक्ट।
1: एज ए गयोन्योरु टेमा।
0: एंड एवरी प्रैक्टिशनर्स दे शुड नो हाउ दे शुड प्रैक्टिस।
1: मिंदन गयाकोरलोनाक तुदनिया केल होच होजान गयाकोरोल्यन।
0: व्हाट बेनिफिट दे कैन गेन।
1: मिलियन एलोन्योकेट एलवेसहेट एजाल्टल।
0: And also our dear teachers, they can have more option to help the students or practitioners.
1: És a mi kedves jóga oktatóinknak is több lehetőségük lesz ezáltal, hogy segíthessenek a gyakorlóknak, a hallgatóknak.
0: Simply we know few names.
1: Egyszerűen csak tudunk néhány nevet.
0: Asanas, pranayams, relaxation, mantras, concentration,
1: asanák, pranayama, meditation. Lazítás, mantrák, koncentráció, meditáció.
0: For us is very clear.
1: Számunkra mindez nagyon világos.
0: But many people don't know.
1: De sok ember nem tudja.
0: When I know, it means not that you know all.
1: Ha én tudom, az nem jelenti azt, hogy ti is mind tudjátok.
0: Or what you know, I don't know.
1: Vagy amit ti tudtok, azt én nem tudom.
0: There is a saying.
1: Van egy mondás.
0: When your stomach is full.
1: Ha te hasad tele van.
0: You think everyone's stomachs are full.
1: Akkor azt gondolod, hogy mindenki másé is tele van.
0: You ate. You ate enough, now you're not anymore hungry, you are satisfied, your stomach is full, and you think all our stomach is full, nobody is hungry anymore.
1: Ettél, eleget ettél, tele a gyomrod, elégedett vagy, és azt gondolod, hogy mindenki más is ugyanígy van, mindenki más is elégedett.
0: Abdapa, jagdapa.
1: És jól lakott.
0: You are full with the stomach, you think the whole world is full with the stomach.
1: Te jól laktál, és azt hiszed, az egész világ is jól lakott.
0: So it's a very interesting things for many people when it is a new.
1: Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy sok embernek újdonság.
0: And how should they know?
1: Hogyan is tudnák?
0: They never have seen, they never heard such a name.
1: Sosem látták, sosem hallották ezt a nevet.
0: So for example, the mala practicing.
1: Például a mála gyakorlás.
0: So we call mala, but many don't know.
1: Mi málának nevezzük, de sokan nem tudják, mi az.
0: So have you a mala?
1: Van málád?
0: Now a person thinks is a friend.
1: Az a személy azt gondolja, hogy ki az,
0: or
1: egy barát.
0: A child.
1: Egy gyerek.
0: Or a partner.
1: Egy társ.
0: Or something different.
1: Vagy valami egész más.
0: How should they know, never heard in their life, and never they saw a mala.
1: Hogyan is tudnák, soha életükben nem hallották még ezt a szót, és nem is láttak még málát.
0: And therefore, for people from different culture, from different countries, from different languages, if you are giving instruction to them for learning, then you should explain them exactly.
1: Ezért, ha különböző országból, különböző kultúrákból származó embereknek, akik más nyelvet beszélnek, valamit megmagyaráztok, megtanítotok, akkor nagyon pontosan el kell magyarázni.
0: And when you get the mala, then they said, yes, now what should I do with this?
1: És amikor kap egy málát, akkor azt mondja, hogy na akkor most ezzel
0: it's just a necklace?
1: Mit csináljak? Ez egy nyaklánc?
0: What to do?
1: Mit kezdjek vele?
0: Then comes the question, how to use mala.
1: És aztán jönnek a kérdések, hogy hogy kell használni a málát.
0: How many seeds are inside?
1: Hány szem van rajta?
0: And what means about this 108 seeds.
1: Mit jelent a 108 szám?
0: So there are many, many rules in Indian language and others, how should they understand?
1: Tehát sok szabály van az indiai nyelven, és azt, hogy mások ezt hogy értsék meg.
0: Similarly, when we say pranayam.
1: Ugyanígy, amikor a pranayamáról beszélünk.
0: Now this is, what is that?
1: Azt mondják, mi is az?
0: Are we getting something to eat or what?
1: Kapunk valami ennivalót, vagy micsoda?
0: So, language is very important.
1: A nyelv nagyon fontos.
0: And especially for the student to have explanation from the teacher.
1: Főleg,
0: then they feel comfortable.
1: A hallgatók számára, akik meg kell, hogy kapják a magyarázatot az oktatótól, mert csak akkor érzik magukat komfortosan.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: About 6 months ago.
1: Körülbelül 6 hónapja.
0: I was in Debrecen.
1: Debrecenben jártam.
0: Debrecen is one beautiful city in Hungary.
1: Debrecen Magyarország egyik nagyon szép városa.
0: And people are very nice there.
1: Az ottaniak nagyon kedves emberek.
0: So you should once go and see the Debrecen.
1: Egyszer menjetek el és nézzétek meg
0: Debrecen. Very good place.
1: Nagyon szép hely.
0: And very good.

0: is there to cycling.
1: Nagyon jó ott biciklizni is.
0: Bike, everything is very, how to call the, equal.
1: Minden nagyon chic.
0: Yes. They should bike. But now they are very rich and they have all car.
1: Bicikliznünk kellene, de most már nagyon gazdagok, mindenkinek autója van.
0: Debrecen have many car, many cars and even they have called the Trabant.
1: Debrecenben sok autó van, de van ott még Trabant is.
0: That's of course something has a value.
1: Aminek értéke van.
0: After 1-2 decades or that car will have very high value.
1: Néhány évtized múlva annak az autónak nagyon magas ára
0: lesz. So Debrecen, and can you imagine how many yoga centers have Debrecen?
1: El tudjátok képzelni, hogy hány jóga központ van Debrecenbe?
0: I don't know the population. What is the population of Debrecen, please?
1: Nem tudom a lakosság.
0: 250,000 population and there are 30 yoga centers.
1: 250 ezeren élnek Debrecenben, és valami 30 jóga központ van. 30.
0: Interesting.
1: Ez érdekes.
0: And now since our Prime Minister declared the day, International Day of Yoga, the United Nations declared.
1: Mióta a mi miniszterelnökünk javaslatára az ENSZ kihirdette a Nemzetközi Jóga Napot.
0: So now the more centers coming.
1: Még több központ lesz.
0: So that day I went to one, it was something, I don't know why, for what I went, but we went to the hospital visiting.
1: És akkor elmentünk egy kórházba, már nem is tudom, hogy miért, vagy milyen célból, de oda látogattunk.
0: And the doctor is a disciple.
1: Az orvos tanítvány.
0: And he had an assistant doctor.
1: És volt egy asszisztens orvos mellette.
0: And assistant doctor, she said proudly, I'm also practicing yoga.
1: Az asszisztens orvos büszkén mondta, hogy én is jogázom.
0: And I said, are you practicing yoga in daily life?
1: Megkérdeztem tőle, joga mindennapi életben gyakorol?
0: Said, no, this I don't know.
1: Azt mondta, nem, azt nem ismerem.
0: Okay, no problem.
1: Jól van, nem baj.
0: Where do you go to learn practicing?
1: Hova jár gyakorolni?
0: To the university.
1: Az egyetemre.
0: Of course, the university teachers or professor cannot make a mistake.
1: Persze, hát az egyetemi oktatók és professzorok nem hibázhatnak.
0: So, there is no question to ask, any question.
1: Úgyhogy itt már kérdésföltevésnek nincs további helye.
0: It is a humiliation if I will ask them something.
1: Mert az már megaláztatás lenne, ha tőlük valamit még kérdeznék.
0: So, but still, I told her that assistant doctor.
1: De mégis azt mondtam ennek az asszisztens orvosnak.
0: Do you practice asanas, pranayams, then call meditation?
1: Gyakorol asanát, pranayamát, meditációt?
0: She said, what is pranayam?
1: Azt mondta, mi az a pranayam?
0: I said, practicing breath practice.
1: Mondtam, hát légző gyakorlatok.
0: Breath practice?
1: Légző gyakorlatok.
0: And this is not, I'm not making joke.
1: Nem viccelek.
0: And I mean, she was very honest, very nice person.
1: És ő egy becsületes, nagyon kedves személy volt.
0: And the Tyagpuri was with me. You can ask him if exactly this question was there or not.
1: Tyagpuri ott volt,
0: Tyagpuri, stand up and tell loudly,
1: tényleg
0: yes or no,
1: volt-e?
0: What
1: Tyagpuri,
0: was it?
1: Mondd el. Igen, pontosan így volt.
0: So, don't know what is a pranayam.
1: Tehát nem tudta, hogy mi az a pranayam.
0: Then I asked the breath techniques.
1: Akkor megkérdeztem légzőgyakorlatok.
0: Said, that is, I don't know.
1: Azt mondta, olyat nem ismerek.
0: But your teacher doesn't teach you anything?
1: Az oktatója nem tanította meg ezt.
0: No, we are practicing yoga.
1: Nem, mi csak jogát gyakorlunk.
0: I said, yes, darling, yoga, but a relaxation, pranayam, concentration, mudras, bandhas. I said, no, we are doing something like aerobic.
1: Igen, kedvesen mondtam, de hát jóga az ászana, pranayama, koncentráció, meditáció, mudrák, bandák, ezeket csinálják? Nem, mi valami olyasmit csinálunk, mint az aerobik.
0: So people don't know what yoga is.
1: Tehát az emberek nem tudják, hogy mi az a
0: they
1: yoga.
0: Thinks body movements and that's all.
1: Azt gondolják, hogy az csak testmozgás és semmi más.
0: Therefore, Our yoga in daily life is the system.
1: Ezért a mi jóga mindennapi életben rendszerünk.
0: And near now 45 years.
1: Az egy rendszer, és már 45 éve megvan.
0: In, especially in middle of Europe.
1: Főleg Közép-Európában.
0: And can imagine how many million people practice this.
1: El tudjátok képzelni, hogy azóta hány millió ember gyakorolta?
0: Throughout the whole middle Europe.
1: Egész Közép-Európában.
0: Numerous yoga in daily life centers.
1: Számtalan jóga mindennapi életben.
0: And they have a system.
1: És rendszer van nekik.
0: So people come like you go to the doctor.
1: Az emberek jönnek, ahogy te elmész az orvoshoz.
0: Medicine, you get treatment.
1: Fölírják a gyógyszert, kapsz kezelést.
0: And you go.
1: És hazamész.
0: So they practice at home.
1: Ugyanígy ők otthon gyakorolnak.
0: Many they teach in their offices.
1: Sokan oktatnak irodákban.
0: In the friends groups.
1: Rajongói klubokban.
0: And many, many, many, many places yoga and daily life is taught.
1: Sok helyen oktatják a jóga mindennapi életet.
0: And this is the system.
1: És ez egy rendszer.
0: So you can imagine that in these 45 years.
1: Elképzelhetitek, hogy ebben a
0: 45 the time when I came.
1: Azóta, hogy ide jöttem először.
0: People were thinking yoga means like a fakir on the iron needles.
1: Akkoriban az emberek azt hitték, hogy a jóga olyasmi, mint a fakírok, amikor
0: sitting on the iron bed and lying on the iron bed.
1: Ráülnek a tűágyra és ráfekszenek.
0: Or hanging upside down.
1: Vagy fejjel lefelé lógnak.
0: Or putting your legs like a one this side and one this side lotus.
1: Vagy maguk köré csavarják a lábukat
0: Padmasan.
1: A lótusz ülésben.
0: That we don't want.
1: Ezt nem akarjuk, mondták.
0: We don't want to break our knees.
1: Nem akarjuk eltörni a térdünket.
0: And now?
1: Most pedig?
0: Everyone knows.
1: Mindenki tudja.
0: And now is famous yoga guru.
1: Most híres yoga guru.
0: Before they did not know anything.
1: Azelőtt semmit se tudtak.
0: So at least now they understand what is yoga guru.
1: Legalább most már azt megértik, hogy mi az a yoga
0: and
1: guru.
0: And now is developing more and more.
1: És most már fejlődik egyre tovább.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: A yoga egy tudomány, a test, az elme és a lélek.
0: For a harmony of the body, mind and soul.
1: A test, az elme és a lélek harmóniája.
0: Good health, physical, mental, social and spiritual health.
1: Jó egészség, fizikai, mentális, társadalmi és spirituális
0: egészség. If people misunderstand,
1: ha az emberek félreértik,
0: their mistakes.
1: Az az ő bajuk, ő hibájuk.
0: Don't do too much which you don't know.
1: Ne csinálj túl sokat olyat, amit nem ismersz.
0: Asanas, pranayams, mantras, meditations, exercises, bandhas, mudras, chakras, kundalinis, self-realizations, practice, many, many.
1: Ászanák, pranayamák, bandák, mudrák, csakrák, kundalini, önmegvalósítás, gyakorlatok, sok-sok minden.
0: Sometimes people ask, I want to learn yoga. Can I come to center?
1: Néha az emberek megkérdezik, szeretnék jogázni tanulni, eljöhetek a központba?
0: And they ask, how long I need?
1: És megkérdezik, mennyi időre van szükség?
0: To learn yoga.
1: Hogy megtanuljam a jogát.
0: So we say, just come on.
1: Mi azt mondjuk, csak jöjjön el.
0: When you begin,
1: ha elkezdi,
0: then is a lifelong.
1: Akkor egész élete alatt.
0: What?
1: Tanulhatja meg. Micsoda?
0: Lifelong practice?
1: Egész életem át gyakorolnom kell?
0: No.
1: Na nem.
0: But lifelong means inhalation.
1: De az élet hosszígval azt
0: lifelong jelenti, you should inhale.
1: Belégzés. Egész életedben
0: breathe comfortably.
1: Lélegezned kell kényelmesen.
0: Have a comfortable life, comfortable lungs.
1: Élj kényelmes életet, kényelmes
0: good
1: legyen.
0: Good movements.
1: A tüdődnek.
0: It is your best friend of your life.
1: Kellemes mozgás, ez az életedben a legjobb barátod.
0: And so the pranayam.
1: Ugyanígy a pranayama.
0: It is something the life.
1: Az életet jelenti.
0: Now when we inhale through the left nostril.
1: Most amikor belégzünk a bal orrnyíláson.
0: So why we begin with the left nostril?
1: Miért is a bal oldalon kezdjük?
0: So that the left nostril is called the moon. Balancing the moon.
1: A bal ornyilás a hold kiegyensúlyozását.
0: And the right is the sun.
1: Jelenti, a jobb pedig a napét.
0: But in yoga there are many many meanings.
1: De a jogában sok-sok minden jelentés van.
0: There are so many names.

0: Még nem számoltátok meg.
1: So much you know yogic names.
0: Olyan sok jóga elnevezést tudtok.
1: Now only little bit missing and then you will know the Sanskrit.
0: Kevés hiányzik hozzá, hogy tudjatok
1: Sanskritul.
0: Oh
1: my God, you will talk with the Sanskrit with me.
0: Ó, Sanskritul beszéltek majd velem.
1: I am Atma. Aham Brahmasmi. Oh
0: my God. Én Atma vagyok. Aham Brahmasmi. Nagyon jó.
1: Oh God. Ekko Brahma Ditya Nasti. Oh my God. You are so perfect.
0: Olyan tökéletesen
1: you know these all names.
0: Ezeket mind tudjátok.
1: That's it.
0: Így van ez.
1: So, that prana.
0: Tehát az a prana.
1: Prana is not only what we inhale and exhale.
0: A prana nem csak az, amit belégzünk, meg
1: kilégzünk. Through the nostrils.
0: Az orrunkon át.
1: We are inhaling also through the whole body.
0: Az egész testfelületünkön keresztül.
1: Our skin is inhaling.
0: Lélegzünk, a bőrünk lélegzik.
1: I don't know if it's the truth or not.
0: Nem tudom, hogy igaz-e.
1: I heard.
0: Azt hallottam.
1: That old times.
0: Hogy régi időkben.
1: In France.
0: Franciaországban.
1: When the kings have some guest.
0: Amikor a királynak vendége volt.
1: They were inviting them for party or something.
0: Meghívták egy ünnepségre vagy.
1: So in the front of the palace.
0: A palota előtt.
1: Left and right.
0: Bal és jobb oldalon.
1: The young lady was standing.
0: Egy fiatal hölgy állt.
1: Without dress.
0: Ruhátlanul.
1: Everything, the whole body was painted with a golden, with gold.
0: Az egész testét viszont aranyfestékkel festették be.
1: Everything with a gold.
0: Mindent aranyjal.
1: In liquid form.
0: Folyékony aranyfestékkel.
1: Painted nicely.
0: Szépen bemázolták.
1: Everything was gold.
0: Minden arany volt rajta.
1: But
0: de
1: they died.
0: Ők meg is haltak ettől.
1: Yes.
0: Igen.
1: So who want to be nice golden lady?
0: Ki akar aranyhölgy lenni?
1: Don't tell golden ladies. So that no, I don't know if it was the truth or not. Do you know people like this?
0: Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy
1: Did
0: nem.
1: Did you heard somebody?
0: Hallottatok erről? Így tudjátok ti is?
1: Who heard this?
0: Ki hallott erről?
1: Stand up please that I can that you know. People in the India they will think Swamiji is making jokes.
0: Mert akik Indiában nézik, azt hiszik, hogy Swamiji viccelődik.
1: Look, how many ladies would like to be golden ladies?
0: Hát tudjátok, ennyi hölgy szeretne aranyhölgy lenni.
1: Yeah. So,
0: tehát
1: pranayam.
0: Pranayam.
1: It whole body breathes.
0: Az egész test lélegzik.
1: So, best would be
0: a legjobb az volna.
1: These ladies get a very nice Ayurvedic massage.
0: Ha ezek a hölgyek egy nagyon jó
1: Abhyanga
0: masszázst kapnának.
1: And very nice good oil.
0: Nagyon jó olaj.
1: And
0: kezelést.
1: The nice perfumes.
0: Finom parfümöt.
1: And she's standing there.
0: És úgy állna ott.
1: That would be the great.
0: Az nagyszerű lenne.
1: But no.
0: De nem.
1: Painted in the gold.
0: Aranyjal festették be.
1: Painted, fented.
0: Befestették, el is ájult.
1: So, pranayam, when we inhale.
0: Tehát a pranayam, a belégzés.
1: We feel the whole body's inhaling.
0: Az egész testünket érezzük, hogy
1: Not
0: lélegzik.
1: Only through the nostrils.
0: Nem csak az orrnyílásokon át.
1: When you get injection.
0: Ha injekciót kapsz.
1: You inhale deep.
0: Mélyet lélegzel.
1: And body is expanding.
0: És a tested kiterjed.
1: You don't feel the injection.
0: És nem is érzed akkor a szúrást.
1: But if you exhale and have injection.
0: De ha kilégzel és úgy kapod,
1: you will feel pain.
0: Akkor még jobban fáj.
1: This is my practical daily experiences.
0: Ez az én taktikus napi tapasztalatom.
1: Because I practice pranayam.
0: Mert pranayamát gyakorlok.
1: And when I practice wrong pranayam, I put the needle in my body.
0: Ha rossz pranayamát gyakorlok, akkor tűt szúrok a testembe.
1: Maheshwaranand, practice properly.
0: Maheshwaranand, jól gyakorolj.
1: So I again inhale properly. Concentrate there.
0: Úgyhogy jól kell belélegezni.
1: Where the needle goes in.
0: Amikor bemegy a tűt.
1: You can master this everything.
0: Uralnod kell mindent.
1: Pranayam. Well, the prana is connecting to the mind.

0: Nos, a prána az elméhez kapcsolódik.
1: So now we are going very in detail.
0: Most már elkezdjük nagyon részletesen tárgyalni.
1: We all know mind, that's all.
0: Mind tudjuk, mi az elme.
1: But in Sanskrit,
0: de szanszkritül,
1: in the yogic philosophy,
0: és a yogikus filozófiában,
1: in yogic science,
0: a yogikus tudományba,
1: there is something undescribable explanations.
0: Leírhatatlan magyarázatok vannak.
1: So the mind,
0: az elme,
1: man,
0: man.
1: So we call man, you call mind.
0: Mi mannak nevezzük, ti elmének hívjátok.
1: Now the principle we call devta, the god of the mind, is moon.
0: Az elve, az elmének mi úgy hívjuk devata, a hold.
1: Now again, to understand this word, why we call always God?
0: Most megint megérteni ezt a szót, miért hívjuk mindig istenségnek?
1: Or devas.
0: Vagy devának.
1: Deva means also goddess.
0: A deva is istenséget jelent.
1: But never say semi-god.
0: De sosem mond azt, hogy félisten.
1: There was never any word about semi-god.
0: Sosem volt szó a félistenekre.
1: And see, God is a god.
0: Isten, Isten.
1: A human is human.
0: Az ember, ember.
1: Doesn't matter president, prime minister or clerk.
0: Mindegy, hogy miniszterelnök, elnök vagy portás.
1: Is a human.
0: Emberi és kész.
1: But you can say position different.
0: De mondhatod azt, hogy más a pozíciója.
1: So therefore, goddess is a goddess.
0: Isten az Isten.
1: Now, for us,
0: nekünk,
1: what supports us, what saves our life,
0: mi az, ami támogat minket, ami megmenti az életünket,
1: which is the basic of our life,
0: ami az életünk alapja,
1: what can be more than God?
0: Mi lehet több annál, mint Isten?
1: Have you seen a God?
0: Láttál Istent?
1: No.
0: Nem.
1: But you are sitting with the God now.
0: De Istennel ülsz együtt most.
1: This tree, this oxygen.
0: Az oxigén.
1: This nature is a God.
0: Ez a természet Isten.
1: Water is a God.
0: A víz Isten.
1: Ah, what a stupid that water is a God.
0: Micsoda hülyeség, a víz Isten.
1: Okay, then don't drink.
0: Akkor ne igyál többet.
1: And one day, two days, three days.
0: Egy napig, két napig, háromig.
1: Please water.
0: Vizet kérek, vizet.
1: No.
0: Nem, nem.
1: No. Water is a god.
0: A víz Isten.
1: So you don't drink.
0: Te ne igyál.
1: Then say, yes, please God, water god, come and drink.
0: Igen,
1: me.
0: Kérlek, víz Isten, gyere, hadd igyak.
1: So what saves our life?
0: Mi, ami megmenti az életünket.
1: Andevta, the food is a god.
0: Az andevata, az étel is.
1: Never throw the bread away.
0: Isten, sose dobjál ki
1: never
0: kenyeret.
1: Throw the eatings.
0: Sose dobjál ki élelmiszert.
1: Only take how much you can.
0: Élelmet. Csak annyit vegyél, fogyasszál,
1: amennyit. Better you take twice.
0: Tényleg elfogyasztasz.
1: But don't waste the food.
0: Vegyél a tányérodra. Inkább kétszer merítsél, de
1: I think it is said in Bible also somewhere.
0: Ne pazarod az ételt.
1: That Jesus said, don't throw bread away. Throwing bread away is a sin.
0: Azt hiszem, a Bibliában is benne van, hogy Jézus azt mondta, hogy ne dobd el a kenyeret, mert az bűn.
1: So, how many sin we are doing every day?
0: Mennyi bűnt követünk el naponta?
1: Life is very complicated for humans.
0: Az élet nagyon komplikált az emberek számára.
1: So the mind.
0: Tehát az elme.
1: So we said manka devta chandra.
0: Mi azt mondjuk manka devata chandra.
1: But you can say the principle of the mind is the moon.
0: De ti mondhatjátok úgy, hogy az elme elve a hold.
1: And moon follows the mind follows the moon.
0: Az elme a holdat követi.
1: So the moon is always changing.
0: A hold mindig változik.
1: And similarly, mind is always changing.
0: Hasonlóan az elme is mindig változik.
1: The principle of the mind, discipline of the mind, is called the sankalpa vikalpa.
0: Az elme principiuma, disziplinája a sankalp vikalp.
1: Now, what is sankalpa vikalpa?
0: Mi az a sankalpa vikalpa?
1: Of course, the Hungarian language is different.
0: Persze magyarul máshogy hangzik.
1: There is no sankalpa vikalpa.
0: Nincsen sankalpa vikalpa ebben a nyelvben.
1: Also the Italian is different.
0: Olaszul sem.
1: So every language have some little different.
0: Minden nyelvben vannak eltérések.
1: So sankalpa means make your decision.
0: Sankalpa azt jelenti, hogy hozol egy döntést.
1: Vikalpa means again break your decision.
0: Vikalpa pedig azt jelenti, hogy újból megsemmisíted a döntést.
1: So you decide and you again change.
0: Eldöntöd, aztán megváltoztatod.
1: So what people tells, I change my mind.
0: Az emberek így fejezik ki magukat, hogy megváltoztattam a döntésemet.
1: Common in America, they said, I change my mind.
0: Meggondoltam magam. Amerikában így fejezik ki.
1: Okay, I change my mind.
0: Okay, meggondoltam magam.
1: So I tell, mind is easy to change. Why don't you change body also?
0: Én azt mondom, könnyű az elme gondolatait megváltoztatni.
1: How to change the body?
0: A testedet miért nem változtatod meg?
1: Then how to change the mind?
0: Hogyan változtassam meg a testemet?
1: So it is easy for you to change like this.
0: Hát akkor hogy változtass meg az elmédet?
1: But it has effect on your inner psychic.
0: Könnyű megváltoztatni az elmét, elme gondolatát, de...
1: Therefore, decision make very carefully.
0: Aztán annak hatása van a testre is, úgyhogy a döntésedet... Sankalpa,
1: vikalpa.
0: Nagyon körültekintően hozd meg. Sankalpa, vikalpa.
1: Secondly, the moon.
0: Másodszorban a hold.
1: Moon is the principle of the moon is water.
0: A hold principiuma a víz.
1: And that water, the coolness.
0: És az a víz, a hűvösség.
1: Krishna said in Bhagavad Gita.
0: Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban.
1: I enter in vegetation as a nectar through the moonlight.
0: A növényzetbe a holdfény által lépek be, mint nektár.
1: And on a full moon is especially more immortality is coming.
0: És teli hold idején főként többnyire több halhatatlanság jön.
1: So water. And now what means the water?
0: Tehát a víz. Na és mit jelent a
1: what
0: víz?
1: Influence of the moonlight.
0: Mit befolyásol a holdfény?
1: Emotion.
0: Az érzelmek.
1: Love.
0: Szeretet.
1: The whole ocean is moving.
0: Az egész óceán megmozdul.
1: Wildlife is restless.
0: A vadvilág nyugtalan.
1: Many humans can't sleep.
0: Sok ember nem tud aludni.
1: I knew one person even on the full moon day was walking on the roof.
0: Ismerek valakit, aki teli holdkor még a tetőn is szokott sétálgatni.
1: And he had a very different temperament.
0: Nagyon különbözőek a temperamentumok.
1: So on full moon night, his wife was going somewhere else in their second house and sleeping there.
0: Egyszer teli holdkor a felesége elment a másik házukba és ott aludt.
1: He is not guilty.
0: Ő nem hibás.
1: But it influenced that light him so strong.
0: De az a fény annyira befolyásolja őt, hogy nincs fölötte uralma.
1: So this is a moon.
0: Ez a hold.
1: The emotion.
0: Az érzelem.
1: Our feelings.
0: Érzéseink.
1: The water.
0: A víz.
1: The light.
0: A fény.
1: The calmness.
0: A
1: the changing.
0: Nyugalom, a változás.
1: And so when we practice pranayam begins first with left nostril.
0: Tehát amikor a pranayamát gyakoroljuk, először a bal orrnyílással
1: what
0: kezdjük.
1: Means that?
0: Mit jelent
1: we
0: az?
1: Control our emotion.
0: Kontrolláljuk az érzelmeinket.
1: And immediately you will feel that you feel calmness.
0: Azonnal érzed azt, hogy megnyugszol.
1: Very calm.
0: Nagyon megnyugszol.
1: You are relaxed.
0: Laza leszel.
1: So we begin exercises with the left side.
0: Tehát a gyakorlást a bal oldalon kezdjük.
1: We begin with the pranayama with the left side.
0: A pranayamot a bal oldalon kezdjük.
1: Because of this nadi, ida.
0: Amiatt, hogy ez a nádi az ida, ott van.
1: That has an influence on the whole body.
0: És az egész testet befolyásolja.
1: This is very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: And you know, the tension.
0: És tudjátok, a feszültség.
1: Restlessness.
0: A nyugtalanság.
1: Psychic blockages.
0: Pszichés blokkok.
1: And etc.
0: Stb.
1: So mostly when you have some what called the brain attack.
0: Többnyire, ha
1: then body is paralyzing left part of the body.
0: Ha
1: mostly
0: stroke-ot kap valaki, akkor főként a test bal oldala bénul meg.
1: Why not right?
0: Miért nem a jobb?
1: It can happen also.
0: Az is megtörténhet.
1: But mostly left side.
0: De többnyire a bal oldal.
1: And therefore, if you practice nicely pranayam.
0: Ezért, hogyha a gyakorlod szépen a pranayamát.
1: It's called Chandra Bhedan.
0: A Chandra Bhedan.
1: Or it's called the purification
0: technikát.
1: Of the Ida Nadi.
0: Vagyis az Ida Nadi tisztítását.
1: Then there will be very rare that you will have brain attack.
0: Akkor nagyon ritkán fordulhat elő, hogy ennek ellenére valaki
1: so pranayam with left nostril.
0: Tehát a bal orrnyílással gyakorolni.
1: Learn first step by step.
0: És lépésről lépésre tanuld.
1: Then we can practice even the Kapalbhati or Bastrika with left nadi.
0: Még gyakorolhatjuk a Kapalbhatit és a Bastrikát is a bal nádival.
1: Develops concentration.
0: Fejleszti a koncentrációt.
1: Calmness.
0: Megnyugvást ad.
1: So pranayam is a science.
0: Tehát a pranayam az egy tudomány.
1: So it controls our emotion.
0: Kontrollálja az érzelmeinket.
1: It controls our everything, the restlessness.
0: Minden kontrollál, a nyugtalanságunkat.
1: It brings the concentration.
0: Koncentrációt ad.
1: And you feel good in the brain.
0: És jól érzed magad.
1: Very, very pleasant.
0: Pszichésen, nagyon kellemes közérzet.
1: And concentration develops.
0: Fejlődik a koncentrációs képességed.
1: So, left nadi is very important.
0: Tehát a bal nádi nagyon fontos.
1: And it is called Yamuna.
0: Yamunának is hívják.
1: So, Ganga and Yamuna.
0: Tehát Ganga és Yamuna.
1: So, both nadis, what kind of... significant is these two nadis, Yamuna, Ganga and Yamuna.
0: Mindkét nádi, ami a jelentősége, az ez a két folyó. A
1: Ganga and Yamuna, these are two meridian.
0: És a Yamuna. A Ganga és a Yamuna két meridian.
1: And is flowing parallel.
0: Párhuzamosan folyik.
1: So you can see from the satellite how the Ganga and Yamuna parallel flowing.
0: Szatellit képről láthatod, hogy a Ganga és a Yamuna hogy folyik párhuzamosan.
1: And then by the Illabad,
0: és aztán Illabadnál
1: is merging into oneness.
0: Összeolvadnak.
1: So pranayam with the left nostril.
0: Tehát pranayam a bal orrnyílással.
1: And don't do quickly, quickly.
0: És ne csináld túl gyorsan.
1: First relax.
0: Először is lazíts.
1: You sit down after asanas.
0: Leülsz az ászanák után.
1: And any movement,
0: vagy bármilyen más mozgás után.
1: Sit straight.
0: Egyenes háttal ülsz.
1: And breath normal.
0: Normál légzést végzel.
1: And then little deep inhale and exhale.
0: És aztán egy picit mélyíted a belégzést és kilégzést.
1: At least 5 minutes.
0: Legalább 5 percen át.
1: And you have no time for 5 minutes.
0: De neked nincs 5 perc időd.
1: You do the kriya quickly, quickly.
0: Gyorsan elvégzed a kriát.
1: And then sit straight.
0: Egyenesen ülsz.
1: And then you do the pranayam.
0: Aztán bele is kezdesz a pranayamába.
1: Balance both nadis.
0: Ki kell egyensúlyoznod mindkét nádit.
1: And then sit straight.
0: És aztán egyenesen ülsz.
1: And then breath, deep inhale.
0: Lélegzel, mély belégzés.
1: Do not move your shoulders.
0: Nem mozgasd a válladat.
1: Some are doing like this.
0: Van, aki így csinálja.
1: Because they don't know.
0: Mert nem tudja, hogy nem úgy kell.
1: So teacher have to teach them.
0: Az oktatónak ezt meg kell tanítani.
1: Or they're doing like this.
0: Vagy így csinálja.
1: Oh God.
0: Úristen.
1: So that's why teacher, for what is a teacher there?
0: Az oktató minek van ott, ha ezt nem tanítja.
1: So when you practice pranayam.
0: Tehát ha pranayamát gyakorolsz.
1: Any kind of pranayam.
0: Bármilyen pranayam.
1: Don't move your shoulders up and down.
0: Nem mozgasd a válladat fölle.
1: Up and down.
0: Föl és le.
1: Except one master is teaching the one technique.
0: Kivéve ha a mester olyan technikát tanít.
1: And he's doing like this.
0: És így csinál.
1: So this is a very good

0: somewhere. This is exercise of the bodybuilding.
1: Ez a bodybuilderek gyakorlata, ez a húzózkodás.
0: It's not good for the heart.
1: De a szívnek nem jó.
0: So gentle.
1: Tehát finom.
0: Our heart is very gentle.
1: A szívünk egy nagyon finom szerv.
0: You know, the most loyal one is our heart.
1: Tudod, a leghűségesebb barátod a szív.
0: Doesn't matter what we do.
1: Mindegy, mit csinálunk.
0: He's taking care of ourselves.
1: Vigyázz ránk.
0: Even we are deep sleeping.
1: Még ha mélyen alszol.
0: He's still working for us.
1: Akkor is dolgozik érted.
0: Even you dive deep in the under the water.
1: Még ha mélyen víz alá merülsz is.
0: But the heart is still working for you.
1: A szív akkor is dolgozik.
0: He have no rest.
1: Sosem pihen.
0: He doesn't go holidays.
1: Nem megy szabira.
0: Did you ever say to your heart?
1: Mondtad bármikor a szívednek?
0: My dear, kedvesem, relax few minutes.
1: Pihenj egy pár percet.
0: Don't say this.
1: Nem mondd ezt.
0: So, that heart needs gentle care.
1: Ennek a szívnek nagyon finom gondozásra van szüksége.
0: And best support to heart
1: mozgásra.
0: Is pranayam.
1: És a szív legjobb támogatása.
0: What you can do best for your heart.
1: Nem más, mint a pranayama.
0: Is pranayam.
1: A legjobb, amit tehetsz a szívedért, a pranayama.
0: And pranayam very gentle.
1: Pranayam nagyon lágy.
0: After when you have practiced 1-2 years, then you can come to some quick bhastrika.
1: Amikor már 1-2 éve gyakorolsz, akkor rátérhetsz a gyors bhastrikára.
0: So this is a Ida nadi.
1: Ez az Ida nadi.
0: That is the moon nadi.
1: A hold nádia.
0: And this is the controlling our mind.
1: Az elme kontrollálása.
0: Our emotions.
1: Az érzelmeké.
0: And gives calmness to the body.
1: És nyugalmat hoz a testünk számára.
0: This removes the depression.
1: Megszünteti a depressziót.
0: Removes anxiety.
1: Megszünteti az idegességet.
0: So this nadi is a very important.
1: Tehát ez a nádi nagyon-nagyon fontos.
0: And therefore we always first practice.
1: Ezért mindig először
0: with the left nostril.
1: A bal orrnyílással gyakorlunk.
0: And always when you practice pranayam, keep your body straight.
1: És mindig, amikor pranayamát gyakorolsz, tartsd egyenesen a testet.
0: If you do like this,
1: ha így csinálod,
0: then like bent forward, you know?
1: Előre hajolva, vagy oldalra dőlve.
0: Yeah, I see, because igen, master sees, teacher sees how people are doing.
1: Mert a mester látja, hogy az emberek hogy csinálják.
0: So that's not healthy for your lungs.
1: Ez nem egészséges a tüdődnek.
0: So when we are sitting straight,
1: ha egyenesen ülünk,
0: our lungs expands.
1: A tüdőnk kitágul.
0: The diaphragm it sink deep down so the more breath comes in.
1: A merekeszizom mélyebbre tud süllyedni és több levegő tud bejönni.
0: And slowly exhale.
1: És lassan lélegez ki.
0: So we are inhaling nice prana.
1: Finom pránát légzünk be.
0: And exhaling all the toxins.
1: És minden toxikus anyagot kilélegzünk.
0: That is a nadi. That's called Chandrabhedan.
1: Ez a Chandrabhedan.
0: And tomorrow we will do Suryabhedan.
1: Holnap pedig fogjuk a Suryabhedan
0: is also very important, very, very.
1: A Suryabhedan is nagyon-nagyon fontos.
0: Oh yes, that we will do tomorrow.
1: Oh igen, ezt majd holnap csináljuk.
0: So prana is a life.
1: Tehát a prana az élet.
0: And when one dies,
1: s ha valaki meghal,
0: we say it,
1: azt mondjuk,
0: has no more prana.
1: Elhagyta a prana.
0: Prana is gone.
1: Elment a prana, nincs prana benne.
0: So now it's very difficult to know was a soul or a prana.
1: Nagyon nehéz most már tudni, hogy lélek volt vagy prana.
0: Prana is gone.
1: A prana elment.
0: But soul is inside.
1: De a lélek benne van.
0: No.
1: Nem.
0: Soul is gone.
1: A lélek elment.
0: But prana is inside.
1: De a prana benne van.
0: No.
1: Nem. Az
0: so what?
1: Tehát,
0: a unity.
1: Micsoda egység van.
0: Or what kind of together have the prana and the soul.
1: Milyen összeköttetés van a prana és a lélek között?
0: That's very important point.
1: Ez is egy nagyon fontos
0: for
1: téma.
0: For us to know.
1: amit tudnunk kell.
0: So we will learn further.
1: Majd tovább
0: so
1: tanuljuk.
0: That's why you should begin to practice pranayam first with the left nostril.
1: Ezért kell a pranayama gyakorlást a bal oldalon kezdeni. Bal
0: Many ornyilása. People are doing only like this.
1: Sok ember csak így csinál.
0: With the thumb.
1: A hüvelykujjal befogja.
0: Yeah, many.
1: Sokan.
0: Yeah. Oh God, what is this?
1: Uram Isten, hát ez meg mi?
0: Pranayama mudra is that is two finger we touch at the center of the eyebrows.
1: A pranayama mudra az, hogy két ujjunkkal megérintjük a szemöldökök közé.
0: Then both ida and pingala is balanced.
1: Ilyenkor mindkettő az ida és a pingala is ki van egyensúlyozva.
0: And it is a support.
1: És ez egy támaszték is.
0: So you don't bend forward.
1: Hogy ne dőlj előre.
0: So it hurts you.
1: Megtámaszt.
0: And our pranayama stick.
1: És van a pranayama.
0: Whenever you come to your yoga practice, you must have your pranayama stick.
1: Amikor mész joga gyakorlásra, legyen veled a pranayama bot.
0: So prana is the life.
1: A prana az élet.
0: And life is a prana.
1: Az élet prana.
0: And as long as prana, this whole vegetation is here.
1: Amíg van prana, az egész növényzet itt
0: and
1: van.
0: And when there's no prana,
1: ha nincs prana,
0: very soon these trees will die.
1: Nagyon hamar ezek a fák elpusztulnának.
0: Like when we have no prana, we will die.
1: Mint ahogy mi is, ha nincs prana bennünk, meghalnánk.
0: But the tree also.
1: De a fa is.
0: Break one branch.
1: Törj le egy ágat.
0: And bring in your room.
1: Vidd a szobádba.
0: You will see how quickly.
1: Mit fogsz látni?
0: The leaves goes down.
1: A levelek nagyon hamar
0: no prana.
1: Lehajlanak.
0: Nincs no nourishment.
1: Nincs táplálpanyag.
0: That's it. So pranayam is very important and this is how the teacher should know.
1: Tehát a pranayama.
0: And if someone asks why you should do.
1: Nagyon fontos.
0: With the left nostril.
1: Mit mondjon az oktató, ha valaki kérdezi, hogy miért a bal oldalon kell kezdeni?
0: Now the question.
1: Na most a kérdés.
0: Should we do with the right hand or with the left hand?
1: Jobb kézzel vagy bal kézzel csináljuk.
0: Good question.
1: Ez egy jó kérdés. Yeah.
0: So what is that if someone have no right hand?
1: Mi van, ha valakinek nincs jobb keze?
0: So it means he or she should not do pranayama.
1: Akkor ne pranayamázzon.
0: So that doesn't matter which hand you use. Nos, that's hát okay.
1: Az mindegy, hogy melyik kezedet használod, az
0: you can use this hand, it's okay.
1: Használhatod ezt a kezedet is, az is jó.
0: So there's many many things about prana.
1: Sok minden van a pránáról.
0: And pranayama helps your kidney.
1: És a pranayama segít a
0: very
1: vesének
0: much.
1: Is. A
0: vesének. The heart and kidney.
1: A szívnek és a vesének sokat segít.
0: Yes. So pranayama. Okay.
1: Pranayama. Rendben?
0: Yeah. Someone can have the name pranayama.
1: Valaki viselhetné a pranayama nevet.
0: So inhale.
1: Lélegezz be.
0: Exhale.
1: Lélegezz ki.
0: With both nostrils.
1: Mindkét inhale. Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Sunset, both nadis should flow. Inhale.
1: Naplementekor mindkét nádinak
0: exhale.
1: Nyitottnak kell lenni.
0: Inhale.
1: Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Inhale.
1: Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Very good. So the Swar Yoga.
1: A Swar Yoga.
0: Do you know the Swar Yoga?
1: Ismeritek a Swar Yogát?
0: It's very important.
1: Az egy nagyon fontos dolog.
0: Swar Yoga. After learning the pranayama and practicing the pranayama, then Jivan Mukta Yogi practicing Swar Yoga.
1: Miután megtanulta a pranayamát, gyakorolta a pranayamát, a Jivan Mukta Yogi a Swar Yogát gyakorolja.
0: So, the Swar Yoga will give you immense of spirituality and becomes like a Trikaldarsi.
1: És a Swar Yoga az határtalan mennyiségű spiritualitáshoz juttat, és Trikaldarsivá válsz általa.
0: And even it is so far that Swar Yogi have life in his or her hands.
1: még odáig is terjed, hogy a svárjoginak élet van a kezében.
0: When knows that when the time has come to go.
1: Ha tudja, hogy eljött az ideje, hogy távozzon,
0: then those who practice svara yoga that will bring the Yamuna, the Ida Pingala together and takes the prana into the Sushumna.
1: Aki a svara yogát gyakorolja, az az Ida Pingala nádit egyesíti és a Sushumna nádiba
0: and
1: irányítja.
0: That Sushumna nadi which has the path to the Sahasrara chakra.
1: És a Sushumna nádiban megvan az út a Sahasrara chakra felé.
0: So pranapan from there goes to the Sahasrara chakra.
1: Tehát a prana és apana onnét a Sahasrara chakrába.
0: So one
1: megy.
0: Feels little like a spasms in the navel.
1: Az ember kicsit úgy érzi, mintha görcsölne a köldöket.
0: That's only what a little pain unpleasant have that yogi.
1: Ez egy kicsit kényelmetlen annak a yoginak.
0: But then it goes to the Brahmaloka.
1: De aztán a Brahmalokába távozik.
0: So svara yoga is a very very important.
1: Tehát a svara yoga nagyon
0: very
1: nagyon
0: rare yogi
1: fontos.
0: Have this.
1: Nagyon ritka yoginak van meg ez a tudása.
0: And many bhaktas of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji baktái közül sokan.
0: He taught them svara yoga.
1: Sokuknak megtanította a svara
0: yoga. And many they left very consciously and very they were aware.
1: És sokan nagyon tudatosan, éberen hagyták
0: from
1: el a
0: testüket. Some of them I told you stories.
1: Néhányukról meséltem történetet.
0: So we will come to know the svara yoga also.
1: Tehát meg kell ismernünk a svara yogát is.
0: It's a little bit complicated.
1: Egy picikét bonyolult.
0: Yeah.
1: Igen.
0: With which svara you should drink water? With melyik which svara you should not drink water?
1: Melyik svara esetén igyál vizet, melyik svara esetén ne igyál vizet?
0: On which day you should get up with this svara or that svara? This is completely.
1: Melyik napon melyik svarával keljél ki az ágyból? Egy picitkét.
0: Yes, it is a 1 week program.
1: Ez egy egyhetes program.
0: Then comes the Purnima.
1: Aztán jön a Purnima.
0: And Amausya.
1: És Amausya.
0: And what time you should eat, what time you should drink.
1: Mikor egyél, mikor igyál.
0: In beginning is little bit, you have to adjust.
1: Az elején egy kicsit hozzá kell szokni ehhez.
0: Then automatically comes.
1: Utána már automatikusan megy.
0: That we will also learn.
1: Ezt is meg fogjuk tanulni.
0: For today is enough.
1: Mára ennyi elég.
0: Wish you all the best.
1: Legjobbakat kívánom neked.
0: And so this prayer,
1: és ezt az imád,
0: which was in the last

0: नारायणम् ॐ नमो श्री प्रभु दीप नारायण श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की ओम शांति शांति शांति। वी आर इन ब्यूटिफुल पार्क
1: सेफ पार्क बाबाजी
0: वी आर इन द फॉरेस्ट वी आर इन द लैप ऑफ द मदर नेचर we are every year enjoying under this beautiful trees
1: minden évben boldogok vagyunk itt a fák alatt
0: and I think our trees are also waiting looking forward our coming here
1: és azt gondolom hogy a fáink is már várják a jövetelünket
0: I think such a good air good prana is rare
1: úgy gondolom ritka az ilyen jó levegő ilyen jó prana
0: nowadays going on the beach is so restless
1: a tengerparton annyira nyugtalan
0: and so many musics
1: sok a zene
0: so till midnight
1: egész éjfélig
0: some for whole night
1: van akik egész éjjel
0: and in nice cool and peaceful night so the music goes far till 20 kilometers
1: és a nyugodt hűvös éjszakán 20 kilométerre is elhatszik az ember
0: on the beach many many trees and there are birds and other creatures for them is the life is like a horror
1: ott a tengerparton a fák és a madarak számára horror az élet.
0: So loud music that often the birds they just drop the egg which is not complete.
1: És olyan hangos a zene, hogy úgy tojik tojást, hogy még az nincs készen.
0: Madar. But here for us where we are sitting,
1: számunkra,
0: we are very blessed.
1: Nagyon áldott ez a hely.
0: Is indescribable.
1: Leírhatatlan.
0: And also we can say one cannot pay so much money.
1: Megfizethetetlen.
0: To have like this every day in our life.
1: Hogy minden nap ilyen az életünk.
0: Same time we are all here with the beautiful thoughts.
1: Szép gondolatokkal vagyunk itt.
0: No one is offended.
1: Senki nem sértődik.
0: No
1: meg.
0: One is angry.
1: Senki nem dühös.
0: No one is have a lot of restlessness.
1: Senki nem nagyon nyugtalan.
0: We all support each other.
1: Mind támogatjuk egymást.
0: And we have in our heart clarity.
1: Szívünkben tisztaság van.
0: Purities. Harmonies,
1: harmónia,
0: peace,
1: béke,
0: love,
1: szeretet,
0: etc.
1: Ilyenek.
0: Also, we have here our yoga in daily life.
1: És itt van a yoga mindennap életbenünk.
0: Which is very beautiful.
1: Az nagyon szép.
0: We have a spiritual development.
1: Spirituális fejlődés.
0: We are learning yoga.
1: Tanuljuk a jogát.
0: And He said, "Yoga karma sukoshlam." Bhagavad Gita said.
1: Ezt mondja a Bhagavad Gita.
0: Yoga karma sukoshlam, that yoga will be successful through our practice and karma, doing action.
1: A yoga, a gyakorlás, a karma, a cselekedet által lesz sikeres.
0: And we have that practical. That we ask anyone to do something, they are all ready to do. They run to do the duty what you will give.
1: És a gyakorlatban bárkitől kérünk valamit szalad megcsinálni.
0: This is the sign of good soul, good atma, good heart, and good thoughts. everything.
1: Ez a jó lélek, jó atma, jó szív jele mindez.
0: And we have the spiritual sadhanas.
1: Spirituális sadhanát végzünk.
0: We have our spiritual lineage.
1: Megvan a spirituális láncunk.
0: We have opened wide space.
1: Szélesre tártuk a teret.
0: Which is connected from Brahmaloka till now.
1: A Brahmalókától egész mostani.
0: And the evidence is from that beautiful river Alaknanda.
1: A bizonyíték az a szép folyó az Alaknanda.
0: When you come to the Alaknanda, bring some water.
1: Ha eljössz az Alaknandához, hozzá vizet.
0: And mix it with more clean water.
1: Keverd bele más tiszta vízbe.
0: And you can use often.
1: És ezt használhatod mindig.
0: Our spiritual development.
1: Spirituális fejlődésünk.
0: We have our very good sadhanas, mantras.
1: Szádonát végzünk ehhez.
0: So we are very happy, very relaxed.
1: Boldogok, lazák vagyunk.
0: We are fortunate one.
1: Szerencsések vagyunk.
0: That in such a Kali Yuga environment.
1: Hogy ebben a Kali Yuga környezetben.
0: We are here.
1: Itt lehetünk.
0: And we are born in this Kali Yuga.
1: És hogy ebbe a Kali Yugába születtünk.
0: We are untouched by this Kali Yuga's actions.
1: És nem érint minket a Kali Yuga cselekményei.
0: What can we do more than this?
1: Mi lehetne ennél több?
0: God gave us healthy and good human body.
1: Isten egészséges és jó emberi testet adott számunkra.
0: We should understand what means the human life.
1: Meg kell értsük, mit jelent az emberi élet.
0: And what humans should do and what humans should not do.
1: Mit kell az embernek tennie és mit ne tegyen?
0: I mean the way of living.
1: Tehát az életmód.
0: Nourishment mostly.
1: Főleg a táplálkozás.
0: And not to fight each other.
1: És hogy ne küzdjünk egymással, harcoljunk.
0: We shall create the peace in the world.
1: Teremtsünk békét a világban.
0: Every country is our country.
1: Minden ország a mi országunk.
0: Every country is like our neighbor's village, our house.
1: Minden ország olyan, mint a szomszéd háza.
0: We trust our neighbor.
1: Bízunk a szomszédban.
0: We, if go somewhere, we can give our keys to our neighbors.
1: Hogyha elmegyünk valahova, odaadjuk a kulcsot.
0: And so is how we imagining the peace in the world nowadays.
1: Így képzelhetjük el a világbékét manapság.
0: I can tell you that our yoga and their life people.
1: Elmondhatom a yoga minden nap életben.
0: They never criticize others.
1: Soha nem kritizálnak másokat.
0: They never fight with others.
1: Soha nem harcolnak.
0: And they really try to others good things.
1: Tényleg próbálnak jók lenni másokat.
0: Of course you have to be very careful.
1: Nagyon vigyázni kell. Persze.
0: Because you can get the negative virus.
1: Mert hogy negatív vírusok érhetnek.
0: So sometime when we are very good,
1: talán néha, ha jók vagyunk,
0: but someone can attack us.
1: De valaki megtámadhat.
0: Like I told yesterday.
1: Ahogy tegnap mondtam.
0: So there are many people, I don't know whose, I don't want to tell.
1: Sokan vannak, nem akarom elmondani, kik és nem is tudom.
0: They will stop you at a highway or somewhere.
1: Megállítanak az autópályán.
0: Or in market somewhere.
1: Vagy a boltban.
0: And begins to tell you something spiritual.
1: Próbál, aztán elkezd valami spirituálisat mondani.
0: You can listen it, no problem.
1: Meghallgathatod, nem gond.
0: But you should know.
1: De tudnod kell.
0: If it is clear.
1: Hogy világos-e.
0: So, like this, the human body,
1: az emberi test,
0: out of 8.4 million creatures,
1: 8,4 millió életformából,
0: one is the human.
1: Egy az ember.
0: Understand that I am a human.
1: értsed meg, hogy ember vagyok.
0: Often I tell,
1: gyakran mondja Swami,
0: morning when we get up,
1: reggel, mikor fölkelek,
0: we said,
1: azt mondjuk,
0: I'm a human.
1: Ember vagyok.
0: Only saying this one word,
1: csak ez az egy szó,
0: you are diagnosing your whole body.
1: Ezzel már diagnosztizálod az egész testet.
0: Your psychic,
1: a pszichikumod,
0: your mind,
1: elméd,
0: your consciousness,
1: tudatod,
0: the whole quality of the humans.
1: Az egész emberi minőséget.
0: And then, being a human,
1: embernek lenni.
0: We cannot harm others.
1: Azt jelenti, nem veszélyeztethetünk másokat.
0: And therefore, the whole day,
1: egész nap,
0: you have good actions.
1: Ilyen módon jó cselekedeteid lesznek.
0: Because, for example, if someone is doing something wrong,
1: például, ha valaki valami hibát,
0: causing the pain or killing someone,
1: fájdalmat okoz, megöl valakit,
0: we will say it,
1: azt mondjuk,
0: it is not a human.
1: Ez nem ember.
0: It's not humans. The German, they said, es ist nicht menschlich.
1: Azt mondjuk Németországban.
0: So we said, they said menschlich.
1: Menschlich.
0: But how many pigs they are killing every day?
1: De hány disznót ölünk meg minden nap?
0: How many pigs?
1: Mennyit?
0: And everything from that pig they are using.
1: Mindennét használjuk a sertést.
0: Blood also.
1: Még a vérét.
0: Fat also.
1: Zsírját.
0: Cord also.
1: Még a cékletét is.
0: And bones also.
1: Csontját.
0: Everything.
1: Minden.
0: Similarly, like we are all like that.
1: Hasonlóan, ilyenek vagyunk.
0: If they will begin to kill us like that.
1: Hogyha minket is elkezdenek ölni.
0: Now they have such a machines.
1: Olyan gépek vannak.
0: They send a pig from this side in, and in 15-20 minutes comes out as a sandwich.
1: Egyik végén beküldik a sertést, másik végén szendvicsként jön ki 15 perc.
0: And the machines come

0: Saját tapasztalatból mondhatom, hiszen az életem nagyobb részét itt töltöttem Európában.
1: And I see that our here people in European people, they have very much mercy in their heart.
0: Az európaiaknak nagyon sok a kegyelem a szívükben.
1: They have so much love and understanding.
0: Tele vannak szeretettel, megértéssel.
1: But the food, the killing, in such a way, hidden way.
0: A rejtett módon az ölés az ételben.
1: And they don't see that. That's situation when they are bringing, torturing, killing, then you will never eat.
0: Hogyha látnák, hogy hogyan kínozzák, ölik meg az állatokat, sose ennék meg azt.
1: Then it is said you will next life you will be the pig.
0: Azt mondják, hogy következő életedben te leszel a
1: pig. So now we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: Is that pig which was killing you before as a pig? I don't know. Karma is karma.
0: Az a disznó megölt téged, az mi volt?
1: The
0: a
1: destiny.
0: Karma, sors.
1: So we have to become free from destinies.
0: Meg kell szabaduljunk a sorstól.
1: We love human.
0: Szeretünk.
1: And we love other creatures.
0: Szeretjük az embereket és az egyéb élőket.
1: So God gave this human body.
0: Az ember ezt az Isten ember ezt az emberi testet adta.
1: More God cannot give anything.
0: Nem tud többet adni.
1: This is what everything he gave us, everything.
0: Ezzel mindent megadott.
1: And now still we don't understand.
0: Még se értjük.
1: That is our karma.
0: Még mindig nem értjük, ez a mi karma.
1: So you will go again back.
0: Megint visszatérsz.
1: Like a football field.
0: Mint a foci pályán.
1: There are two parties.
0: Van két csapat.
1: Two group. No? 11 and 11, 12, no?
0: 11, 12.
1: I didn't count, but I think so.
0: Nem számoltam, azt gondolom annyi.
1: All trying very hard.
0: Nagyon keményen próbálkoznak.
1: But who is the winner?
0: De ki nyer?
1: They are making festival.
0: Akkor ünnepelnek.
1: Others going sad back.
0: Az egyik a másik csapat meg szomorú.
1: But when no one is winner, no one comes to a goal.
0: De ha egyik se rúg gólt,
1: then both are equal.
0: Akkor egyformák.
1: They hug each other.
0: Megölelik egymást.
1: And so let us hug each other, okay?
0: Öleljük meg egymást.
1: We don't say like only I'm the winner.
0: Nem mondjuk, hogy csak én vagyok a nyertes.
1: So this body.
0: Ez a test.
1: Yes, now our doctors and this technology, they understand lot of thing from our body.
0: Az orvosok a technológiával sok mindent megértenek a testben.
1: But still they cannot make that one.
0: De mégse tudják azt megcsinálni.
1: Which God could have done.
0: Amit Isten adott.
1: The nature could have done.
0: A természet.
1: It is, you can make some kind of changes in these trees, chemical.
0: Meg tudjátok változtatni ezeket a fákat vegyszerekkel.
1: But still they cannot create one tree like this without anything.
0: De nem lehet a semmiből ilyen fát létrehozni még.
1: So the Guruji have written one many bhajans.
0: Guruji sok bhajant írt.
1: He said, my brothers.
0: Azt mondja, testvérek.
1: My coach is wonderful.
0: Csodás az én kocsim.
1: Why it is a coach?
0: Miért kocsi?
1: Because it is movable.
0: Mert mozog.
1: And we are also movable.
0: Mi is mozgunk.
1: So our body, this is our bungalow.
0: Ez a mi bungalow.
1: But this is not that bungalow, but this is a coach.
0: De inkább kocsi.
1: As a, what we call the movable house, no?
0: Ez olyan,
1: a mobile house.
0: Mint egy lakókocsi.
1: So, our body is that movable building.
0: Ez egy mozgó épület a testünk.
1: So, sadhavai ajbarat hamara, oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Ó, sadhus.
0: Ó, sadhu.

0: My coach is very wondrous.
1: 초다수생 코치님.
0: जिसमें बैठा बारंबार, in which I sat many times.
1: सोक्सर उठता मार बनना.
0: I sat many times.
1: सोक्सर.
0: It means I was born, I went again, I came again back, I went again.
1: Ez azt jelenti, megszülettem, visszamentem, ismét megszülettem, visszamentem, és így tovább.
0: So this means.
1: Azt jelenti.
0: That we had many times human birth.
1: Sokszor volt már emberi születésünk.
0: God will not throw us just in the garbage.
1: Isten nem dob minket a szemétre.
0: But when there is many, many, many, many sins we have done.
1: De ha sok bűnt követünk el,
0: then finally it has to send you somewhere else.
1: Akkor végül valahova máshova küld.
0: In Mahabharata,
1: Mahabharatában,
0: there was one who was against Krishna very much.
1: Volt valaki, aki nagyon ellenállt Krishna.
0: Shouting and this and that.
1: Kiabált ilyenek.
0: And the Pandavas, they said, why don't you kill him?
1: Pandavák azt mondták, miért nem ölöd meg?
0: That's a rakshasa.
1: Ez egy rakshasa.
0: He said, yes, I'm counting.
1: Azt mondta, igen, számolok.
0: What are you counting?
1: Mit számolsz?
0: His mistakes, failures.
1: A hibáit.
0: When that many,
1: amikor eléri,
0: then I can do something, otherwise not.
1: Azt a számot, akkor tehetek valamit, addig nem.
0: Like your police here.
1: Mint a rendőrség.
0: You give the something to the police and they said, no, sorry, we can't do anything.
1: A rendőrségnek feljelentést teszel, azt mondják, semmit.
0: But first, if one kills you or puts a knife in your stomachs,
1: de hogyha késsel megtámadnak.
0: Then I can do something.
1: Akkor tehetünk valamit.
0: Yes?
1: Így van.
0: And so the Krishna also, I'm counting.
1: Krishna is azt mondja, számolja.
0: Then he was counting one more, one, two, three, four.
1: Egy, kettő, három, négy.
0: And completed, then Sudarshan Chakra went.
1: És mikor elérte, akkor ment a Sudarshan Chakra.
0: And destroyed the Rakshasa.
1: És elpusztította a rakétát.
0: So God or destiny is waiting.
1: Isten a sors várakozik.
0: Forgive, forgive, forgive, doesn't matter, it's okay, it's okay. He or she will learn. In God's, there is no he and she.
1: Megbocsátok, majd tanulni fog, mindegy, hogy nő vagy.
0: No the gender dualities.
1: Nincs nemi kettősség.
0: Yeah. Atma is Atma.
1: Az Atma, Atma.
0: Soul is a soul.
1: Lélek, lélek.
0: And God is taking care of that soul.
1: Az Isten arra a lélek.
0: That and this soul should come in the comfortable coach, in comfortable house.
1: Hogy egy kényelmes kocsiba, házba jusson a lélek.
0: This, all these houses are nothing.
1: Ezek a házak a semmi.
0: You think it is my house?
1: Azt gondolod, ez az én házam.
0: This is a lie.
1: Hazugság.
0: That's my cottage.
1: Az az én házam.
0: It's a lie.
1: Hazugság.
0: Then what is my?
1: Mi az enyém?
0: This is house.
1: Ez a ház.
0: This house, there you are living.
1: Ott élsz.
0: There you are sleeping, there you are walking, you are working, you are thinking, you are eating. Everything is in this house.
1: Minden ebben a házban van. Itt élsz, itt gondolkozz, itt sétálsz, alszol.
0: Not our car,
1: nem
0: is our house. No our in the camping is not my house.
1: Nem a sátor.
0: And God gave also other creatures also their house.
1: És más lényeknek is Isten adott házat.
0: Sadhavai Ajabrat hamara baitha barambar. So I came many times in my this body.
1: Sokszor jutottam már ebbe a testbe.
0: So Gurudev comes again and again to bless us.
1: Gurudev mindig megáll.
0: For sake of bhaktas.
1: A bhakták kedvéért.
0: Sake of those divine souls.
1: Azoknak az isteni lelkeknek a kedvéért.
0: So the captain will bring your boat slowly, slowly but sure.
1: A kapitány lassan, de biztosan viszi a hajót.
0: Sadhavai Ajabrat hamara जिसमें बैठा बारंबारा, इन विच आई वॉज सिटिंग अगेन एंड अगेन, हाउ फाइन वॉज माई बॉडी,
1: मिलयन सेफ वोल्ट अ टेस्टम.
0: देयर आर सम पीपल,
1: वन्नक एम्बरेक,
0: आह बेटर आई वांट टू डाई,
1: जोब लेन्ने हा मेघहाल,
0: आई फील सो बैड अंडर माय स्किन,
1: ओयान रोस्सुल एर्जेम मगम अ बोरेमबे,
0: डोंट वरी, पील इट आउट,
1: ना गुड, हामोज ले.
0: देयर आर सम पीपल लाइक दैट,
1: वन्नक एम्बरेक,
0: बिकॉज़ that is also karmic thoughts.
1: Ezek is karmikus gondolatok.
0: Yes, and this one have to come through.
1: Az embernek keresztül kell jutnia.
0: Under the human skin.
1: Az emberi bőrben.
0: It will be okay.
1: Jó lesz majd.
0: So that is a training.
1: Ez képzés.
0: That's called tapasya.
1: Tapasya.
0: This coach which I have, our body,
1: as a kocsi, a testünk,
0: which is carried by 10 horses.
1: 10 ló húzza.
0: Krishna had only 5 horses.
1: Krishnának csak 5 volt.
0: But Guruji said, we have 10 horses.
1: De Guruji azt mondja, nekünk meg 10 van.
0: Take care of your horses.
1: Vigyázz a lovaidra.
0: Clean them, wash them, feed them.
1: Etesd őket, tisztogasd.
0: Yeah. Which are these 5 horses?
1: Melyek ezek a 10 ló?
0: These are 5 indriyas.
1: 5 indriya.
0: 5 senses.
1: 5 érzék.
0: The gyanendriya.
1: A gyana indriák.
0: And karma indriyas.
1: És a karma indriák.
0: And this coach is pulled by these indriyas.
1: Ezek az indriák húzzák ezt a kocsit.
0: You want to eat.
1: Enni akarsz.
0: Let's say, best is today always ice cream.
1: Legjobb ma fagy.
0: You are sitting here and you are sitting, but your tongue.
1: De a nyelved. Itt ülsz a nyelved.
0: Svad indriyas.
1: Svad indriya.
0: They are pulling you to go to the ice cream shop.
1: Abba az irányba húz, ahol a fagyi van.
0: And eat.
1: És eszel.
0: Bring. Doesn't matter how.
1: Nem számít.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: Sweet, good, pleasant.
1: Édes,
0: okay.
1: Finom.
0: It's not a sin.
1: Ez nem bűn.
0: But this senses. Feeling.
1: De ezek az érzések, az érzések.
0: That is the call the karma indriyas.
1: Ezek a karma indriák.
0: That means the desire.
1: Vágy.
0: So these are 5 horses of the desires.
1: Ezek az 5 vágy ló.
0: So all kind of desires which are about money, about eating, about properties, about this, about husband, about wife, about going swimming, this, all.
1: Mindez a vágy, hogy férj, feleség,
0: good dress, good eating, good shoes.
1: Jó cipő, pénz.
0: Many things.
1: Rengeteg vágy.
0: And it's still not enough.
1: És nem elég.
0: Every time you cut the hair till here, no?
1: Így vágod a hajat.
0: Sometimes cut off only.
1: Néha
0: felé. Sometimes only like that.
1: Néha csak amúgy.
0: Sometimes hanging like this.
1: Néha lelóg.
0: Sometimes crackling like this.
1: Néha csigába.
0: This is a desire.
1: Ezek a vágyak.
0: I want to be beautiful. I want to be beautiful.
1: Szép akarok lenni.
0: You are very beautiful.
1: Nagyon szép vagy.
0: Who said you are not beautiful?
1: Ki mondta, hogy nem vagy szép?
0: Don't tell God, blame the God.
1: Ne hibáztad Isten.
0: Because God have made beautiful everyone in different way.
1: Mert Isten mindenkit másképp tett szépé.
0: Everyone is so beautiful.
1: Mindenki annyira szép.
0: But you have conflict with thyself.
1: De konfliktusod van saját magaddal.
0: Because you see others some different.
1: Mert a másokat másnak látod.
0: But my nose is little bit like this.
1: Az én orrom picit ilyen.
0: That's a beautiful nose of the papaya, you know?
1: Ez a szép papaya orr.
0: Parrot.
1: Papagáj orr.
0: Oh, the parrot is so nice.
1: Olyan szép a papagáj.
0: And some say is my nose is up.
1: Valaki azt mondja, föláll az orra.
0: Like a zebra.
1: A zebra.
0: How nice. The zebra has big nose is more air goes in the mouth.
1: Annak nagyobb orra van, több levegő.
0: Because when he's running, he needs more air.
1: Mikor fut, sok levegőre van szüksége.
0: God have made something, he knows what, why he do like that.
1: Isten tudja, hogy miért úgy csinálta.
0: And let's say, you make cosmetic.
1: Például kozmetikázol.
0: And you cut your this nose and put other nose there.
1: Plasztikai sebészet, egy más orrot.
0: Life long you will be unhappy.
1: Egész életedben boldog.
0: Oh God. My own nose was more beautiful than this.
1: Szebb volt az eredeti orrom.
0: So God is all creatures and everyone is different.
1: Minden élőlény más.
0: But still we have desire.
1: Mégis vágyaink vannak.
0: And therefore God gave the desires.
1: Ezért Isten adta
0: because
1: a
0: without desires you will not do anything.
1: Mert hogy vágyak nélkül semmit.
0: You will not do any karmas.
1: Nem csinálnál karmát.
0: Therefore, five horses.
1: Tehát ezért van az öt lő.
0: And this is the horses of the desires.
1: Ezek a vágy lovak.
0: Yeah. And this let you dance. Your desires will let you dance.
1: Hadd táncoljanak a vágyak.
0: Play many games. This, that, I like this, I don't like that, I want to have this, everything.
1: Ezt szeretném, azt nem szeretném.
0: So this is five horses.
1: Ez az öt ló.
0: And five horses is jnana.
1: És másik öt ló a jnana.
0: Jnanindriyas.
1: Jnanindriyák.
0: So jnana is a knowledge.
1: Az a tudás.
0: And this, which gives us the information from external world,
1: külvilágból ad információt.
0: And we learn everything through these five senses.
1: Mindent ezáltal az öt érzék által tudunk meg.
0: So through our visions, eyes,
1: látás,
0: we can say, this is a beautiful old tree.
1: Azáltal mondjuk, hogy ez egy szép öreg fa.
0: This one is young tree.
1: Az meg egy fiatal fa.
0: Yes. The Muktamani is sitting and see a very nice white trouser.
1: Ott ül Muktamani szép fehér nadrágban.
0: And yellow Yogendra life shirt.
1: És,
0: I don't know, is he see here somewhere? I don't know.
1: Itt van Muktamani valahol, sárga
0: jóban. Egy example.
1: Csak egy példa volt.
0: And Radha, see a black glass, where is he?
1: Rádának fekete szemüvege van.
0: Hol Why van? Not?
1: Miért ne?
0: Is it good?
1: Jó az.
0: God made everything so good.
1: Minden jót adott Isten.
0: But this is the knowledge.
1: Ez tudás.
0: Listening.
1: És a hallás?
0: If one year you can't hear anymore, you are deaf.
1: Egy évre nem tudsz hallani.
0: It's so unpleasant. So
1: nagyon kellemetlen.
0: Always we used to, what did you say?
1: Mit mondtál?
0: Oh yeah, tell me this now.
1: Még egyszer.
0: So God gave perfect balance of the ears near the brain.
1: Tökéletes egyensúlyt adott Isten, hogy a agyhoz közel van a fül.
0: He could have given these two ears on our thighs.
1: A rakhatta volna a combunkra.
0: Yeah. Similarly, our nose.
1: Az orrunk.
0: Smelling. Prana is smell.
1: Prana, szaglás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: He didn't give the nose somewhere down.
1: Hogy nem valahova lefelé rakta az orrot.
0: Here on, under the armpit.
1: Például a hónaj alá.
0: But God gave the nose at a higher level.
1: A legmagasabb.
0: So good air comes there.
1: Oda jön a jó levegő.
0: Yes. And if God didn't give the sound.
1: Ha nem adott volna Isten hangot.
0: You can't speak.
1: Nem tudnál beszélni.
0: Karma yoga.
1: Karma
0: yoga. So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: 5 karmindriyas and 5 gyanindriyas.
1: Öt karma, öt gyanindriya.
0: And this five indriya, jnana indriya and karma indriya, these are ten horses.
1: Ez a tíz ló.
0: And they pull our coach.
1: Húzzák a kocsinkat.
0: Our body.
1: Testünk.
0: That side, this side, that side.
1: Erre, arra.
0: Thus ghoda chale is ratme, ajub chal apara. And what a wonderful walk of that.
1: Milyen csodás.
0: These horses, every horse have different movements.
1: Minden ló másképp mozog.
0: One have high shoes.
1: Egyiknek magas a patája.
0: Others have different shoes. Yeah, yes or no? Everyone, let us dance.
1: Mindegyik hat táncol.
0: One like that, one like this, one like this.
1: Egyik így, másik úgy.
0: Yes, I want to go now to Hawaii.
1: Most Hawaii-ra szeretnék menni.
0: Who's pushing you to the Hawaii?
1: Ki húz engem Hawaii-ra?
0: That horse.
1: Az a ló.
0: Desire.
1: A vágy.
0: No, I want to go now to the Adriatic coast.
1: Nem, most az Adriára szeretnék.
0: The one of the best swimming coast in the world.
1: Az egyik legjobb úszó part a világon.
0: I'm not making the advertising.
1: Nem reklámozom.
0: But it is sure.
1: De így van.
0: How nice. There's no high waves, there are no high fees.
1: Nincsenek nagy hullámok, nagy halak.
0: But now the holidays time becomes horror.
1: De most a nyári időben
0: very dirty, very noisy.
1: Szennyezett, zajos.
0: Mistake of the humans.
1: Ez az emberek hibája.
0: So I will tell you, don't go on this time.
1: Most ne menj.
0: Go in this winter.
1: Télen.
0: Ah, nice cold water.
1: Jó hideg víz.
0: Peaceful, no music.
1: Békes.
0: And water is more clean.
1: Tiszta a víz.
0: We call it so clean, like a tear of the peacock bird.
1: Olyan tiszta, mint a páva szeme.
0: The pure water, like a pulse.
1: Mint a gyöngy olyan.
0: And the pulse is so clean, like a tears of the peacock bird.
1: Mint a páva könnye. Könnye.
0: Peacock have no tears, and you can't see the pure bird.
1: Mert a pávának nincs könnye, és nem láthatod.
0: Anyhow, so these are the 10 our indriyas.
1: Ez a 10 indriya.
0: It is your.
1: Tied.
0: They are all pulling your body.
1: Ez a tied, húzzák a testet.
0: So knowledge.
1: Tudás.
0: And desire.
1: És vágy.
0: These 5 jnana indriyas.
1: Ez az öt gyána indriya.
0: There are only 5 gyána indriya through which we have learned everything.
1: Csak ezáltal tudunk meg minden.
0: There is no 6th gyána indriya.
1: Nincs hatodik gyána indriya.
0: This is in our yoga science.
1: A yoga tudomány szerint.
0: This is in Vedanta.
1: Vedanta szerint.
0: Philosophy.
1: Filozófia.
0: Etc. Thus ghoda chale rat mein ajab chala para. How they are all, every horse have their own movement.
1: Minden lónak megvan a saját mozgása.
0: Some are people who jnanendriya, they like to learn and read and read and read and read. There are many people who cannot sleep without reading something.
1: Vannak emberek, akiknek olyan a jnanendriájuk, hogy olvasnak, nem tudnak elaludni addig, amíg nem olvasnak valamit.
0: That Gulabji Kothari, you know,
1: Kothari-ji.
0: His father was also here, Kapoorchandji.
1: Itt volt az apja is.
0: And we were together in Debrecen.
1: Együtt voltunk Debrecenben.
0: And we stayed in the hotel.
1: Ott a szállodában.
0: And so there was nothing to read.
1: Nem volt semmi olvasni való.
0: So he found old newspaper.
1: Talált egy régi újságot.
0: Somewhere under the cupboards.
1: A szekrény alatt.
0: And he took this and that he read.
1: Azt vette és olvasta.
0: Luckily it was in English.
1: Szerencsére angolul volt.
0: Not Hungarian.
1: Nem magyarul.
0: And he got very good information.
1: És nagyon jó információkat kapott ezáltal.
0: He put this paper and brought me and saw me morning breakfast. Look, Swamiji.
1: Reggel megmutatta azt az újságot. Nézd, Swamiji.
0: About something Hungarian.
1: Valami magyar dolog.
0: Or international news. He said, it's my habit, anything, even a piece of newspaper, I would like to read something and then I can sleep nicely.
1: Azt mondta, az a szokásom, hogy elalvás előtt olvasok valamit, bármit, és csak úgy tudok aludni.
0: The Mother Lakshmi, the Saraswati.
1: Saraswati.
0: The Shakti Saraswati is the goddess of the wisdom.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: Knowledge is with her.
1: Az övé a tudás.
0: It's her. So many, many good things are with those devis.
1: Sok jó dolog van azoknak a déviknek.
0: And those she is a goddess of the wisdom, knowledge. She's a goddess of the knowledge.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: But still she have one book in her hand. All the times.
1: Mindig tart egy könyvet a kezében.
0: So it means in learning there is no end.
1: Ez azt jelenti, a nincs vége a tanulásnak.
0: And reading something and knowledge is always more and more and good and good.
1: Ő a bölcsesség istennője, mégis könyv van nála, jó, egyre többet.
0: So our gyánindriya should be always clean.
1: Mindig tiszta legyenek a gyánaindriák.
0: Because there can be manipulation.
1: Mert lehet manipuláció.
0: You can give the negative information, you can give a good information.
1: Lehet negatív információ és jó információ.
0: If you have a pure spirituality in your vidya, in your jnana,
1: ha tiszta a spiritualitás a jnana.
0: Even someone is wrong, make a mistake.
1: Ha valaki rosszat mond, hibázik.
0: You have viveka, you will go to that person and tell and make correction.
1: Akkor megvan a vivékád, odamész és kijavítod.
0: But not explode everything.
1: De ne robbanj fel mindent.
0: Then it means that is not a gyani, it is a agyani.
1: Az nem gyani, az agyani.
0: Gyani means the knowledgeable.
1: Gyani a
0: agyani bin means full.
1: Az agyani a bolond.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: Indriyas as a horses.
1: Indriyak, mint lova.
0: Horse is a very holy animal.
1: A ló nagyon szent állat.
0: In this creation,
1: ebben a teremtésben,
0: only one is a male.
1: Csak egy hím van.
0: Only one is the horse, male. Others are females.
1: A többiek nőstények.
0: They have quality, male, female. Women have the male qualities and males have women's qualities.
1: A nőstényeknek férfi tulajdonságaik vannak és a férfi.
0: Every creatures which is born as a baby.
1: Minden a élőlény, amikor megszületik kicsi.
0: They have a sign of the chest.
1: Van mellbimbója.
0: So you are a father.
1: Apa vagy.
0: But you have the chest.
1: De van mellbimbód.
0: But also the buffalo have.
1: Még a bivajnak is.
0: But goat have, cow have.
1: Kecske.
0: Everyone.
1: Mindegyik.
0: But horse not.
1: De a lónak nincs.
0: Yes.
1: Igen.
0: That is that.
1: Így van.
0: And therefore it's called Purna. The horse is the Purna.
1: A ló az Purna.
0: Is a horse is very holy.
1: Nagyon szent.
0: Very loyal.
1: Nagyon lojális.
0: Don't kill them.
1: Ne öld meg.
0: Don't eat them.
1: Ne edd meg.
0: Don't torture them.
1: Ne kínozd.
0: Yes, they are beautiful.
1: Szépek.
0: Anyhow.
1: Akárhogy.
0: So these are all 10 indriyas are 10 horses.
1: Tíz indriya, tíz ló.
0: If the horses are not trained,
1: ha nem,
0: can be very wild.
1: Nem edzetek, akkor
0: vagyok. Or if you trained, can be very good.
1: De hogyha ha edzettek, akkor nagyon jó.
0: Thus goda chale srat me ajab chal abhara. So how everyone have their walk.
1: Mindegyik hogy jár.
0: Buddhi ki lagam lagai, Hakat man hunsyara. Buddhi.
1: Buddhi.
0: Buddhi is intellect.
1: Azaz intellektus.
0: Positive intellect.
1: Positive intellektus.
0: Buddhi. And lagam, what you give in the mouth, the horse, what Visakhman does?
1: Rai.
0: In English?
1: Rai.
0: Cry.
1: Rai. Zabla, arról van szó.
0: That is the lagam, the hop, controlling.
1: Ez irányítja.
0: Csugol. Yeah. So, okay. So, buddhi, our intellect is controlling these 12 horses.
1: Az intellektusunk irányítja ezt a 10 lovat.
0: So, when you make a mistake or no mistake and this and that, it means one of your horse was not under control.
1: Hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy az egyik ló nem volt az uralmad alatt.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. And it is that the rider,
1: a lovas,
0: his mind.
1: Ő az elme.
0: So this 5-10 indriyas,
1: ez az öt indriya,
0: is under control of your mind.
1: Az elméd uralma alatt áll.
0: This all is a drama of the mind.
1: Mindez az elme színjátéka.
0: And mind? Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Which part of the body you have the mind?
1: A melyik részében a testnek?
0: Did you see the mind?
1: Láttad-e valaha az elmét?
0: Can you somewhere one day hold him?
1: Meg tudod-e ragadni?
0: Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Mind is like a reflection.
1: Az olyan, mint egy tükröződés.
0: And you see like a mirror.
1: Tükörben látod.
0: And in mirror you see, but you can't touch.
1: De azt nem tudod megérinteni.
0: So, that mind,
1: az elme,
0: is not catchable.
1: Nem megfogható.
0: But it is connected to the indriyas.
1: De kapcsolatban áll az indriyas.
0: And therefore, always we shall keep in our mind the good thoughts, good feelings, good actions, everything.
1: Mindig tartsunk az elmében jó gondolatokat, jó érzéseket.
0: Das ghoda chale sirat mein ajab chal apara, buddhi ki lagam lagai hakat man husyara sadhu bhai ajab rat hamara.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाए रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: नागयोन सेप világítás van ebben a kocsiban.
0: In our bungalow we must have a light.
1: Kell, hogy a házban fény legyen.
0: If you go with the dark in your room, you will give something here, very nice ball.
1: Ha sötét van a szobában, kúp lesz a homlokod.
0: Gyan ki rat, batti lagai rat mein. So that our knowledge, our vidya, is this light in our bungalow.
1: A tudásunk, a vidyánk, a fény a bungalóban.
0: Our knowledge is the light.
1: A tudásunk a fény.
0: And this knowledge is we learn from Gyanindriyas.
1: És ezt a Gyanindriyák által szerezzük meg a tudást.
0: Anahad bhaya ujjara. And so Guruji said,
1: Guruji mondja,
0: Anahada is limitless.
1: Anahat végtelen.
0: Without boundary.
1: Nincs határa.
0: Anahad bhaya ujjara. So the light is so bright.
1: Annyira fényes.
0: There is no border.
1: Nincs határa.
0: And that is your knowledge is so wide.
1: Annyira széles a tudásod.
0: It is said.
1: Azt mondják.
0: Jahan pause kavi, vahan pause nahi ravi. Kavi means the poet.
1: Kavi azt jelenti költő.
0: Where the poet can go far and write something.
1: Ahova messzire jut a költő és ír valamit.
0: So that his or her thoughts of the poet goes beyond where this sun cannot reach that so far.
1: Költő gondolatai annyira távolra jutnak, ahova még a napsugása ér már.
0: And so is that knowledge who have yoga, positive thinking, very positive thinking, no one's angry and no one try to harm etc. anahad bhaya ujara. So our viveka, our knowledge, our kindness, our humbleness, this have means such a light of your knowledge which is endless.
1: Ilyen tudása van annak, aki jogi, akinek pozitívak a gondolatai, senki irán nem gondolt negatívot.
0: And this is in our body.
1: Végtelenek a gondolatai.
0: What are you searching outside?
1: Ez a testünkben van. Mit keresel?
0: Search within you.
1: Keres belül.
0: Moku kahan tum dunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, where are you searching me?
1: Hol keresel engem?
0: Moku kahan tum dunde bande, main to tere paas mein. जंगल में माय कुटिया माय हाउस इज इन द फॉरेस्ट.
1: Az én házam az erdőben van.
0: But myself is within me.
1: De én magamban vagyok.
0: खोजोगे तो अभी मिलूंगा. If you will search me,
1: ha keresel engem,
0: within no time I will meet you within myself in body.
1: Egy pillanat alatt megtalálom magamat a saját testemben.
0: That is very nice one bhajan.
1: Nagyon szép bhajan ez.
0: Moku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Khojoge to abhi milunga pal bhar ki talash mein. So when you will search, I will be in me. Okay, je van sufi bhajan.
1: Ha keresel magamban vagyok, ez egy sufi bhajan.
0: Now, we will continue this evening.
1: Este folytatjuk.
0: Because your next program is calling you.
1: Mert hív a következő programotok.
0: So that's for, wish you all the best.
1: Ezért minden jót kívánok.
0: And we will evening again continue this bhajan of Holy Guruji.
1: Megint este ezzel a bhajannal
0: so folytatjuk. It is very, very beautiful. Very beautiful.
1: Nagyon szép Holy Gurujának ez a bhajan.
0: Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki, Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva ki, Alak Puriji Mahadeva ki, Satya Sanatan Dharma ki. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmišljanja,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
1: Tovább hordozzák Mahaprabhuji fényt.
2: Postali su to sa cieľom da šíre Mahaprabhujevu svetlosť.
0: I think one needs to be a sannyasi.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekada da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyasi volt beavatva.
2: Inicirano je oko 8 sannyasija.
0: And these 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: Not easy. These 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a ketrecbe.
2: Trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close Yogesh in one?
2: Možete zamisliti da Yogesha uspijete zatvoriti u jedan?
1: Ja to kevzani Yogesh bezarni egy ketrecbe.
0: His school teacher gave up.
1: A iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anya feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhujom pomoci ja sam uspio.
0: So you know the Yogesh.
1: Ismeritek Yogesh.
2: Yogesha znate.
0: He's one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jedan od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeran.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeran je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mintha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi, kod je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: That now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, és sad sem ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyasi beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananjink volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine u Jaipurskom ashramu.
0: After 22 years.
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25, koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon
0: nehezen. those years.
1: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Also very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurujit szolgálja, aki múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanand from Sydney.
1: És a harmadik
0: who's looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashram-ban szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinu o Kailash Ashram-u.
0: And one was the Hari Puri from Israel.
1: És az egyikük Hari Puri Izraelből.
2: A jeden je Hari Puri iz Izraela.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon, nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure. You know.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.
0: And one was Indian.
1: És volt egy indiai.
2: Jeden je bio indijac.
0: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
1: Ő 3 hétig maradt velünk, és eltűnt utána.
2: On je ostal sa nama 3 tjedna, pa je nestao.
0: Because it was too quick.
1: Mert túl gyors volt.
0: He should have stayed few years, and then decide.
1: Néhány évet kellett volna maradnia, és utána dönteni.
2: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
0: He was thinking already that he's a guru, and after getting sannyas, he will be Mamandeshwar already.
1: Azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a szanyász diksát, már ma a Mandalasvár is lesz.
2: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobije szanyász diksu postati barem Maha Mandalasvar.
0: Yes, and one of them we have today here.
1: És egyikük ma itt van.
2: A nekog od njih danas imamo ovdje.
0: It's called 7 tigers and 1 lion.
1: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
2: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
0: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
1: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
2: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
0: So, the where is the Karchi? Krishna is not here.
1: Krishna.
0: So we will ask Dr. Shanti to give new sannyasi flower mala.
1: Megkérjük Dr. Shantit, hogy adjon egy új szanyasinak
0: virágmálát. And this is our mantra devi.
2: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sannyasi.
0: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mesternek döntenie kell.
2: Vidíte, učíte egy tajkói mar odlúčíte.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyászik sátkot.
2: On zná, kada netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pital o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: U Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But besides that they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
0: Your liberation is in your hands.
1: A felszabadulásod a kezedben van.
2: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
0: If you are happy in your life, or unhappy, it is in your hands.
1: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
2: Da li ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
0: If you are poor or rich, it's in your hands.
1: Hogy szegény vagy gazdag, a te kezedben van.
2: Da li ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
0: If you are ill or healthy, it's in your hands.
1: Hogy beteg vagy egészséges, a te kezedben van.
2: U vašim rukama i da li ste zdravi ili bolesni.
0: Only you can do.
1: Csak te teheted meg.
2: Samo vi možete djelovati.
0: Decision is in your hands.
1: A döntés a te kezedben van.
2: I odluka je u vašim rukama.
0: Master, parents, friends, doctors or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
1: A mester, a szülők, a barátok, az orvos, csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
2: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
0: Dr. Shanti said,
1: Dr. Shanti
0: mogla, believe in Gurudev.
1: Hiđ Gurudevavam.
2: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
0: It's not so easy.
1: Nem olyan könnyű.
2: To nije tako lako.
0: Sometimes we think we are more clever than him.
1: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
2: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
0: And no doubt you are clever than him.
1: És e felől semmi kétség, okosabb vagy.
2: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
0: But where does your cleverness leads you? This is the question.
1: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
2: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
0: Sometimes it's better not to be clever.
1: Néha jobb nem okosnak lenni.
2: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
0: So we shall believe in parents' advice.
1: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
2: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
0: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
1: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
2: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
0: But ultimately it is in your hands.
1: De végső soron a te kezedben van.
2: Ali konačno u vašim je rukama.
0: If you want to become sannyasi, it's in your hands.
1: Ha sannyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
2: I da li želite postati sannyasi, to je u vašim rukama.
0: If you want to have liberation, it's in your hands.
1: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
2: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
0: If you want to marry, it's in your hands.
1: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
2: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
0: Don't think that you can't find a partner. Don't think that you will not find a partner.
1: Ne gondolj, hogy nem fogsz partnert találni.
0: There are so many partners.
1: Annyi partner
2: van. Koliko partnere postoji?
0: Only your decision is not there.
1: Csak a te döntésed kérdése.
2: Jedino nema vaše odluke.
0: So everything is in your hands.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve je u vašim rukama.
0: How will be your life? It is in your hands.
1: Milyen lesz az életed? Ez a te kezedben van.
2: Kakav će biti vaš život? To je u vašim rukama.
0: You will be successful or not? It is in your hands.
1: Hogy sikeres leszel vagy sem? Ez a te kezedben van.
2: Da li ćete biti uspješni ili nećete? To je u vašim rukama.
0: There is one little story.
1: Van egy kis történet.
2: Postoji jedna priča.
0: About cleverness.
1: Okosságról.
2: O tome kako je neko pametan.
0: Not trusting the master.
1: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
2: O tome kako se ne vjeruje učitelju.
0: And really it is in your hands.
1: És hogy, hogy ez valóban a te kezedben van.
2: I kada je gotovo u vašim rukama.
0: So there was a master.
1: Volt egy mester.
2: Bio jednom jedan učitelj.
0: And he had few disciples.
1: És volt néhány tanítványa.
2: Jön imó nekoliko učenika.
0: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
1: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
2: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
0: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
1: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrófa.
2: A kada je su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
0: Because that reflects back to you.
1: Mert ez visszaüt.
2: Jer se to odražava natrag vama.
0: And now many are here who sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong, I know.
1: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
2: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
0: If you are jealous or not, it is in your hands.
1: Hogy féltékeny vagy, vagy sem, az a te kezedben van.
2: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
0: So they were thinking.
1: Gondolkodtak.
2: I učenici su mislili.
0: Today we shall show the master.
1: Ma megmutatjuk a mesternek.
2: Pokazat ćemo danas učitelju.
0: That he is wrong.
1: Hogy nincs igaza.
2: Da nije u pravu.
0: That he don't know.
1: Hogy nem tudja.
2: Da on ne zna.
0: He have no knowledge.
1: Nincs tudása.
2: Da on nema znanja.
0: With our trick.
1: A trükkünkkel.
2: Pokazat ćemo to jednim trikom.
0: With our cleverness.
1: A mi okoskodásunkkal.
2: S našom pameću.
0: We are more clever than him.
1: Mi okosabbak vagyunk nála.
2: Pametni smo mi od njega.
0: So 5-6 disciples.
1: 5-6 tanítvány.
2: I tako se 5-6 učenika.
0: They caught one bird in the hand.
1: Fogtak egy madarat.
2: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
0: And they hide the birds behind on the back.
1: És eldugták a hátuk mögé.
2: Pa su sakrili pticu iza leđa.
0: A small, beautiful, nice bird.
1: Egy gyönyörű kis madarat.
2: Prekrasnu malu ptičicu.
0: And asked the master.
1: És megkérdezték a mester.
2: Pa su pitali učitelja.
0: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
1: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
2: Jeden je učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
0: Master said, yes, in your hand you have a bird.
1: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
2: I učitelj je rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
0: Boys were looking to each other.
1: Néztek egymásra.
2: Oni su se pogledali međusobno.
0: Laughing.
1: Nevetve.
2: Smijući se.
0: To make uncertain the master.
1: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
2: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
0: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
1: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
2: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
0: So now they decided.
1: Akkor döntöttek.
2: Pa su onda odlučili.
0: We must make master guilty.
1: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
2: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
0: Whatever he will say, it will be wrong.
1: Bármit is mond, az rossz lesz.
2: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
0: We ask him.
1: Megkérdezzük.
0: If this bird is life or dead.
1: Halottan madár vagy él?
2: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
0: If he will say it's life.
1: Azt mondja, pa hogy él.
2: Bude rekao da je živa.
0: We will just press with our hand and kill her.
1: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
2: Samo ćemo stisnuti jače i
0: and we will show him he's a dead bird.
1: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
2: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
0: So he's wrong.
1: Tehát nincs igaza.
2: Pa nije u pravu.
0: Or if he will say it's a dead bird.
1: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
2: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
0: We will show him.
1: Akkor megmutatjuk.
0: He's alive.
2: Pokazat ćemo je da je živa.
0: So he has today no chance.
1: Tehát ma nincs esélye.
2: I nema on šanse danas.
0: To be a winner.
1: Hogy nyerjem.
2: Biti pobjednik.
0: And we prove with this that he don't know.
1: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
2: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
0: So they asked him.
1: Megkérdezték.
2: Pa onda su ga pitali.
0: Yes, master, we have bird in our hand.
1: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
2: Točno je, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
0: But tell if this bird is alive or dead.
1: De mond, él vagy halott?
2: Ali reci nam, da li je ta ptica živa ili mrtva?
0: Master was thinking few seconds.
1: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
2: I učitelj nekoliko sekundi promislio.
0: And with very humble knees.
1: És nagy alázattal.
2: I sa velikom poniznošću.
0: He said.
1: Azt mondta.
0: My son.
2: Rekao je, sine moj.
0: If this bird is life or death, depends in your hands.
1: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
2: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.

0: That I can't say you.
1: Ezt nem tudom megmondani.
2: To ne mogu reći.
0: That depends on you.
1: Ez rajtad múlik.
2: Jer to ovisi o tebi.
0: And so is this.
1: És így van.
2: I tako i sa ovim.
0: This bird is in your hand.
1: Ez a madár a kezedben van.
2: Ta je ptica u vašim rukama.
0: So it depends on your decision.
1: Te döntésre múlik.
2: Na vama je odluka.
0: How you will be.
1: Hogy mi lesz veled.
2: Kako će vam biti.
0: If you will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
1: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
2: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
0: It depends on you.
1: Ez rajtad múlik.
2: Jer to ovisi o vama.
0: Therefore I can only wish you all the best.
1: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
2: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
0: You should practice.
1: Gyakoroljatok.
2: A vi trebate vježbati, prakticirati.
0: And decide.
1: És döntsetek.
2: I odlučiti.
0: Don't run behind the temptations.
1: Ne rohanjatok a csábítások után.
2: Nemojte trčati za iskušenjima.
0: The drums are good from far distance to listen.
1: Jó hallgatni a dobokat messziről.
2: Dobro slušati bubnjeve iz daljine.
0: When you are standing near, it's not so pleasant.
1: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
2: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
0: So, it is your decision.
1: A te döntésed.
2: Tako odluka je na vama.
0: And don't wait in the life. Act immediately.
1: És
0: if it is good things.
1: Don't.
0: If it is good thing.
1: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
0: Don't delay.
1: Ne késlekedj.
2: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
0: And if it is not good,
1: nem jó,
0: then delay forever.
1: Akkor halaszd el örökre.
2: A ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
0: So, your mantra diksha.
1: Mantra diksha.
2: Tako vaša inicijacija.
0: You must mantra, have this.
1: Ezt meg kell lenni.
2: To je nešto što zaista trebate imati.
0: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
1: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beavatás nélkül, akkor az elveszett.
2: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
0: And this depends on you again.
1: És ez is rajtad múlik.
2: A ponovno to ovisi o vama.
0: I had some more instructions.
1: Van néhány instrukció.
2: Imam još neke upute.
0: Now we should all have white dress.
1: Mindenki legyen fehér ruha.
2: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
0: Cream color. White.
1: Tista fehér.
2: Onu drap boju, kremasto bijelu.
0: There was a Kesarpuri student here.
1: Kesarpuri it vam?
2: Da li je Kesarpuri tu?
0: She's not. Where is your jacket? Something, she had a very nice color jacket and I thought this is good color for our all disciples.
1: Volt Kesarpurinak egy nagyon szép színű kabátja és mondtam, hogy ez jó lesz.
2: Imala jednu jaknu, jako lijepe boje i Svamiđi misli da je ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
0: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
1: Tehát ezeket a narancssárga jogaruhákat használjátok otthon meditációra.
2: One narancsasztú joga odicsú, koju imate sada.
0: You can have orange meditation sál.
2: Kod kúcsa za meditáció.
1: Lehet narancs meditációs sálad.
2: Narancsasztú sál za meditáció.
0: Otherwise use white dress.
1: Másként fehér ruhát hordjatok.
2: Inacse korisztite bielu odicsú.
0: If you don't like white color,
1: ha nem szereted a fehér színt,
2: akkor se ne sviđa bijelo,
0: then use those colors which you like, except orange.
1: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
2: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju, osim narancsaste.
0: And those who are sannyasis, they should take orange.
1: És aki sanyasi, az viseljen narancsszínű.
2: A oni koji su sanyasi trebali bi imati narandžasto.
0: And those who would like

0: problema.
1: So you may have more problems.
0: Több problémád lehet.
2: Mogli biste imati još više problema.
1: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
0: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet szanyászi.
2: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada, i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada, i ako ste pravi tragalac, tada, naravno, možete i biti sanjasi.
1: To be on the path and to get self-realization, to become a sanyasi is a great help.
0: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, szanyászinak lenni egy nagy segítség.
2: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sanyasi velika pomoć.
1: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sanyasi, now you will marry, then don't do it now.
0: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz szanyászi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
2: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sanyasi.
1: Marriage is not wrong.
0: A házasság nem rossz.
2: Nema ništa loše u braku.
1: But you should not break the sanyas life.
0: De nem szabad megtörni a szanyász életet.
2: Ali ne treba prekršiti zavete szanyász, taj način života.
1: And for your development, for your realization.
0: A te fejlődésedért, a megvalósításodért.
2: Za vaš razvoj i vašu realizáciju.
1: And for helping others in better way.
0: És azért, hogy másokat segíts a jobb útra.
2: I za pomagati drugima na bolji način.
1: And carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji.
0: És hordozd Mahaprabhuji és Devpuriji fényét.
2: I kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji és Devpuriji.
1: It would be easier.
0: Könnyebb.
2: Tada bi bilo lakše.
1: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
0: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fénye.
2: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
1: So I spoke many times, and someone they would like to become sannyasis.
0: Sokszor beszéltem erről, és van, aki szeretne sannyasi lenni.
2: Mnogo sam puta govorio o ovome i postoje neki koji bi zaista željeli biti sannyasi.
1: So think over and we can talk in summer again.
0: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
2: Razmislite o tome i na ljetu ćemo onda razgovarati.
1: There was a young man from Vincovsky.
0: Volt egy fiatalember Vysockiból.
2: Bio jen prijatelj
1: Zvinkovaca. He wanted to become sanyasi and I said yes and I was looking so much for him in Kumbh Mela, but he was not there.
0: És azt mondtam igen, és annyit kerestem a Kumbh Melán, és nem volt ott.
2: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanyasi i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbh Meli, ali ga nije bilo tamo.
1: So you have to think seriously.
0: Komolyan kell, át kell gondolnod.
2: Trebate ozbiljno razmisliti.
1: This is not a game, this is not a fashion.
0: Ez nem játék, ez nem divat.
2: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
1: Then in sanyas ceremony, really your karma burns away.
0: Mert a sanyas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
2: Prilikom ceremonije sanyas dikše, vaša karma se zaista spaljuje.
1: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
0: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
2: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.

0: Next bhajan will be, or prayer we would say, Jota se Jota Jagavo.
1: A következő bhajan Jota se Jota Jagavo, ami egyfajta ima.
0: Inflame the heart, the light of my heart with your flame.
1: Az én szívemben a láng, a te lángod.
0: Thy light should vanish the darkness.
1: A fényed szüntesse meg a sötétséget.
0: Please, Sadhguru, bring light into my heart.
1: Sadhguru, hozz fényt a szívemben.
0: You are the Lord of the wisdom.
1: Te vagy a bölcsesség.
0: You are in everything.
1: Benne vagy mindenben.
0: You are above everything.
1: És fölötte állsz mindennek.
0: Please deliver your children your mercy.
1: Kérlek, árazd ránk kegyelmedet, gyermekeidre.
0: Inflame thy light in my heart.
1: A fény, a te fényed az én szívemben van.
0: We are your children searching at your door.
1: Gyermekeid vagyunk, akik a kapudnál keresünk téged.
0: Appear in your beauty.
1: Jelenj meg előttünk, mutasd meg szépséges formád.
0: Awake thy flame in me.
1: Ébreszt fel bennem a fényed.
0: We are praying for your mercy.
1: A kegyelmedet kérjük.
0: Give us the nectar of your love.
1: Add nekünk szereteted nektárját.
0: And bind the light of my heart with yours.
1: És kapcsold össze az én szívem fényét a tiéddel.
0: Since so many years.
1: Olyan sok ideje, sok éve.
0: This power is sleeping in us.
1: Alszik bennünk ez a fény.
0: Awaken this shakti.
1: Ébreszt fel bennünk ezt az energiát.
0: Please enlight my heart with your light.
1: Kérlek, világosítsd meg a szívem a fényeddel.
0: This flame in my heart never was growing.
1: A szívemben ez a fény sosem nőtt.
0: But when I met you, this sound of soham awakens in me.
1: De amikor találkoztam veled, akkor a soham hangja felébredt bennem.
0: Please unite the light of my heart with yours.
1: Kérlek, egyesítsd a szívemmel a szíved fényét.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki.

0: Like oil in the seed.
1: Mint ahogy az olaj a magban.
0: Fire in the wine.
1: A tűz a borban.
0: Fragrance in a flower.
1: Az illat a virágban.
0: Like this, my true self.
1: Az valódi önvalóm, valódi lelkem.
0: Is all with one.
1: Mindennel egy.
0: I am the temple.
1: Én vagyok a templom.
0: And I am the God in the temple.
1: És én vagyok az Isten a templomban.
0: And also the priest in the temple I am.
1: És a szerzetes a templomban is én vagyok.
0: I am a pilgrimage on pilgrimage.
1: Én vagyok az arándoklat.
0: I am the holy river.
1: Én vagyok a szent folyó.
0: I am the mala.
1: Én vagyok a mála.
0: And the third eye on the forehead.
1: És a harmadik szem a homlokon.
0: I am the Sumaran.
1: Én vagyok a Sumaran.
0: And Navda Bhakti.
1: És a Bhakti kilenc rétörzsvénye.
0: I am praising.
1: Én vagyok, aki imádkozik.
0: My own greatness.
1: A saját nagyságomhoz.
0: I am singing.
1: Éneklem.
0: About myself.
1: Önmagamról éneklem.
0: The praise of myself.
1: A saját önvalómat dicsőítem.
0: I am disciple.
1: Én vagyok a tanítvány.
0: And I am master.
1: És én vagyok a mester.
0: I am the light of the sun.
1: Én vagyok a nap fénye.
0: I am sun, star.
1: Én vagyok a nap, a csillagok.
0: And lightning.
1: És a fény.
0: I am, you are me, and I am you.
1: Én te vagyok, és te vagy én.
0: We are not separated.
1: Nem vagyunk elválasztva.
0: Swami Deep says, this is the essence of the Gita and all holy scriptures.
1: Swami Deep azt mondja, ez a lényege a Gitának és az összes szentiratnak.
0: So that is what we know.
1: Ez az, amit tudunk,
0: ismerünk. We are not separated.
1: Hogy nem vagyunk elkülönültek.
0: We are one.
1: Egyek vagyunk.
0: One with the highest self.
1: Egyek vagyunk a legmagasabb lélekkel.
0: All is one with the highest self.
1: Minden egy, a legmagasabb lélekben egyesül.
0: This is to be realized.
1: Ezt kell fölismerni, megvalósítani.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki jai.

0: måste vi klara för någonting.
1: Now we will have again in English language bhajan or yes from Swami Vivekananda.
2: Most Swami Vivekanandától következik egy angol nyelvi bhajan.
1: Strength is life and weakness is death.
2: Az erő jelenti az életet és a gyengeség a halált.
1: So pull yourself together.
2: Tehát kapcsold magad össze.
1: And give what you have.
2: És add bele mindent, amit van.
1: All powers lie within you.
2: Minden erő ott él benned.
1: So start to rise up now.
2: Tehát kezd el és emelkedj fel most.
1: And work it out.
2: És dolgozd ki.
1: We want strength of mind.
2: Az elme erejét szeretnénk megkapni.
1: Of the will.
2: Az erő, az akaratot.
1: Muscles like iron.
2: A mester olyan
1: muscles like az, iron.
2: Azt szeretnénk, ha az izmaink olyan erősek lennének, mint
1: and
2: a
1: nerves
2: vas,
1: like steel.
2: És az idegek pedig, mint az acél.
1: A handful of such people.
2: Az ilyen ember.
1: They will change the world within no time.
2: Egyetlen pillanat alatt megváltoztatja a világot.
1: And I think this is, we have this power, we have this strength.
2: Azt gondolom, hogy nekünk megvan ez az erőnk.
1: And the world is searching this.
2: És a világnak szüksége van erre, keresi ezt.
1: So with our practice, we will radiance this beauty, this strength of the self.
2: A gyakorlás segítségével ki tudjuk sugározni a szépségét és az erejét az önvalónak.
1: And help all other people.
2: És segíteni tudunk a többi emberem.
1: Keep meditation and high ideals.
2: Tartsd meg a meditációt és a magasrendű gondolkozást.
1: Always face the devil, never show him your heels. Face the devil.
2: Mindig nézz szembe az ördöggel, és sose fordíts neki hátat.
1: That means inside, no?
2: Ez jelenti azt, hogy belülről.
1: What is not good in our thoughts or feelings, we should face that.
2: Ha valami nem jó a gondolatainkban, érzéseinkben, akkor azzal szembe kell néznünk.
1: Not to put it somewhere behind.
2: Nem valahova a szőnyeg alá söpörni.
1: And then we will be free.
2: És akkor szabadok leszünk.
1: We will dissolve it.
2: Akkor feloldjuk ezt.
1: With our mantra.
2: A mantránk révén.
1: And then we will become a man of infinite strength.
2: És akkor egy olyan ember leszünk, akinek a végtelen ereje van.
1: So play your game.
2: Tehát játszd a játékod.
1: Our life.
2: Az életjátékát.
1: Never take things too real.
2: Soha ne gondold a dolgokat túl valóságosnak.
1: Your own true nature.
2: Gondolj a saját valódi természetedre.
1: It must reveal.
2: És azzal uralni tudod.
1: So this what is happening outside, it is not the reality.
2: Tehát az, ami kívül történik, az nem a valóság.
1: Let there be always flowing.
2: Hadd legyen mindig áramlás.
1: The flowing of stream of consciousness.
2: Ez a tudat folyója, tudat áramlása.
1: And there we are strong.
2: És akkor erősek leszünk.
1: And to come there.
2: És ahhoz, hogy eljussunk ide.
1: Without fire, you will never get higher.
2: Tűz nélkül soha nem emelkedhetsz magasabbra.
1: We have to face it inside.
2: Ezt belül kell feléleszteni.
1: That means I look what is wrong, what is not good, what is disturbing me.
2: Ez azt jelenti, hogy megkeresem azt, ami nem jó, ami zavar engem.
1: And with my mantra, my concentration, I will dissolve.
2: És a mantrámmal és a koncentrációval fel fogom oldani.
1: And then I will be free.
2: És akkor szabad leszek.
1: Keep this fire burning.
2: Tartsd életben ezt a tüzet.
1: And then we will reach the goal within no time.
2: És akkor egy pillanat alatt elérjük a célt.
3: Dipnarim Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanandha Sapparama Swami Vashmanji Gurudeva ki jai.

0: Bhajan.
1: Next bhajan will be Hamehe Kama Satsangase.
0: Hamehe Kama Satsangase.
1: I love this satsang.
0: Szeretem a satsangot.
1: Doesn't matter what other people will say.
0: Mindegy, hogy mások mit mondanak.
1: What they want.
0: Hogy ők mit szeretnének.
1: Even father, mother, brother and sister.
0: Még apám, anyám, bátyám és a húgom.
1: I will let everything to the others.
0: Minden gondomat másokra hagyom.
1: Also my possession.
0: A pozíciómat is.
1: I will let me meditate on the highest.
0: Hadd meditáljak a legfelsőbben.
1: And when all will dissolve in the meditation.
0: És hogyha mind fel fog oldulni a meditációban.
1: Let it is dissolve.
0: Hadd oldódjon fel.
1: I was searching shelter at my Gurudev.
0: Menedékemet kerestem Gurudev lábánál.
1: And he broke this.
0: És ő eltörte.
1: What is English?
0: A bilincset. Chains.
1: These chains of birth and death.
0: A születés és halál láncait.
1: If the others still want to follow their karma.
0: A többiek követni fogják a karmáikat.
1: So let them go.
0: Menjenek.
1: My longing is to praise the glory of my Gurudev.
0: Az én vágyakozásom az, hogy Gurudeva dicsőségét énekeljem.
1: To sing about the glory of my Gurudev.
0: Hogy Gurudevámról énekeljek.
1: And when this worldly attachment is breaking.
0: És hogyha a világhoz való kötődés elszakad.
1: So let it break.
0: Hadd legyen.
1: I will repeat the mantra soham.
0: Ismételni fogom a soham mantrát.
1: With this mantra, I will realize self-realization.
0: Ezzel a mantrával elérem az önmegvalósítást.
1: And all burden of sins will fall down.
0: És a minden bűn köteléke lehull.
1: Let it fall down.
0: Hadd hulljon.
1: Sridev Puriji, my master.
0: Az én mesterem Sridev Puriji.
1: He is blessed for all times.
0: Mind örökre megáldott.
1: Brilliant is his light.
0: Az ő fénye szikrázó.
1: Mahaprabhuji says.
0: Mahaprabhuji azt mondja.
1: My master, I am at your lotus feet.
0: Mesterem, a lótusz lábaidnál vagyok.
1: And when it will unite.
0: És hogyha egység lesz.
1: So let it be.
0: Legyen egység.

0: Ajahn.
1: Next bhajan, Itnātu Karana Guruji.
0: Itanato Karana Guruji.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, jelenj meg előttem.
1: That I can see you.
0: Hadd láthassalak.
1: I'm caught in this net of ignorance.
0: Beleestem a tudatlanság hálójába.
1: End of doubts.
0: És a kételyek hálójába.
1: Please quickly come, my Lord, and save me.
0: Kérlek, gyere Uram gyorsan és ments meg engem.
1: To see you, to have your darshan is so holy.
0: Ha láthatlak téged, az olyan szent.
1: That it liberates from all sins.
0: Ami felszabadít minden bűnömtől.
1: My heart should be the place of it should be your palace.
0: A szívem hadd legyen a te palotád.
1: My heart is longing for this.
0: A szívem vágyik erre.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és hadd láthassalak.
1: Through the nectar of your words.
0: A szavaid nektárja.
1: We can see the form of the highest.
0: Révén feltárul a legfelsőbb formája.
1: Your words will calm down and purify all sorrows.
0: Szavaid megnyugtatnak és megtisztítanak minden szenvedéstől, bánattól.
1: Please come quickly.
0: Kérlek, gyere gyorsan.
1: Give me your darshan.
0: Hadd láthassalak.
1: When I will touch your lotus feet,
0: ha megérinthetem lótusz lábadat,
1: all sorrows will be rooted out by the roots.
0: Minden bánatom gyökerestül eltávozik.
1: When I touch your feet, I can recognize my atma.
0: Ha megérinthetem lábadat, felismerem az önvalót.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, gyere gyorsan, hadd lássalak.
1: To repeat your holy name is so uplifting.
0: Ha szent nevedet ismétlem, az felemel engem.
1: This is the essence of all meditations.
0: Ez minden meditáció lényege.
1: The world cannot offer this.
0: A világ nem tudja ezt megzavarni.
1: Swamiji said to this, the world is boring.
0: Swamiji azt mondja erre, hogy a világ unalmas.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és add darshanodat, hadd lássalak.
1: All the glory for the masters. We sing, we are singing.
0: A mesterek dicsőségét énekeljük.
1: When we are doing

0: this,
1: miközben ezt tesszük,
0: we will not have to come back into this world of ignorance.
1: Nem kell többé visszatérnünk a tudatlanság világába.
0: Ajahn Ramji was getting liberation in this way.
1: Ajahn Ramji ilyen módon érte el a felszabadulást.
0: Please come and give me your darshan.
1: Kérlek, gyere, hadd láthassalak.

0: Our next bhajan will be Guru Charanome Arasata Tiratahe.
1: A következő bhajan címe Guru Charanome Arasata Tiratahe.
0: The aim of all pilgrimage is where the guru is living.
1: Minden zarándoklat célja az a hely, ahol Gurudev él.
0: Like this it is written in the Vedas.
1: Ezt írják a Védák.
0: At his feet there are the true disciples.
1: Hozzámennek az igazi tanítványok.
0: And there we can pass in the river of wisdom.
1: Ott a bölcsesség folyójában fürödhetünk.
0: In the Ganga of wisdom.
1: A bölcsesség Gangeszében.
0: Also there those will go who reach these highest experiences.
1: Akik megélik ezt a legmagasabb tapasztalást, azok mennek oda.
0: And they will teach this difference between the reality and illusion.
1: És tanítani fogják a különbséget a valóság és az illúzió között.
0: Sometimes it seems that we are near to that

0: Because also the world is not so bad.
1: Mert hát a világ sem annyira rossz.
0: But something brought us to our Gurudev.
1: De valami elvisz minket Gurudevához.
0: We found him.
1: Megkeressük.
0: Or better, he found us.
1: Még jobb, ha ő keres meg bennünket.
0: Because I think we are already on this way since lives.
1: Mert azt gondolom, hogy minnyáján több életen át követtük már ezt az utat.
0: And to come there.
1: És eljutni oda.
0: Is immense of happiness, joy, bliss.
1: Ez mérhetetlenül nagy örömet és boldogságot jelent.
0: We are not able in the moment to experience that.
1: Abban a pillanatban nem is tudjuk kifejezni ezt.
0: But when we are near to Gurudev,
1: de amikor Gurudeva mellett vagyunk,
0: we feel something.
1: Érzünk valamit.
0: His prana.
1: A pránáját.
0: His radiance.
1: A kisugárzását.
0: And that is nourishing us.
1: Ami táplál bennünket.
0: But that should not be all. That is not enough.
1: De ez nem elég.
0: He is coming to us.
1: Eljön hozzánk.
0: To bring us there too. To bring us there.
1: Can reach this aim. És megmutatja nekünk, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt.
0: Not only to be in his presence and take something from him.
1: Nem csak úgy, amikor a jelenlétében vagyunk és valamit kapunk tőle.
0: But he is coming to liberate us.
1: Hanem eljön, hogy felszabadítson bennünket.
0: So of course this must be the longing in our self.
1: Ennek egy vágyakozásnak kell lenni a lelkünkben.
0: And for that it is always good to read Swamiji's books again and again.
1: És ezért mindig jó Swamiji könyveit újra és újra elolvasni.
0: This hidden power in humans.
1: Az emberben rejlő erőkről.
0: There is standing inside written what is going on in me.
1: Abban le van írva, hogy mi az, ami bennünk zajlik.
0: About the human qualities.
1: Az emberi minőségekről.
0: These both sides.
1: Mind a két oldalról.
0: The good and the not so good.
1: A rossz és a nem olyan jó, a nem olyan rossz minőségeket is.
0: And also how we can change.
1: És az is le van írva, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni.
0: All is written there.
1: Minden ott van.
0: So when I face some problems in me,
1: amikor valamilyen problémával szembesülök önmagamban,
0: I can look into that book.
1: Megnézhetem a könyvben.
0: And there is standing the side maybe which I am suffering now.
1: És ott megtalálom, ott áll az, ami miatt szenvedek.
0: And how I can change.
1: És hogy hogyan változtathatom meg?
0: We are always getting now blessing from the sky.
1: Most ismét áldást kapunk
0: you
1: az égből.
0: You see, there is rain coming. It's blessing.
1: Látjátok, elkezdett esni az eső, ami az égből jövő áldás.
0: Our mind is filled with happiness and joy and peace.
1: Az elménk boldogsággal, örömmel és békével telve van.
0: When you will be with your Gurudev and you will follow his words.
1: Amikor Gurudevával vagy és követed a szavait.
0: We will be one with ourselves.
1: Akkor egyé válunk önmagunkkal.
0: Then we are free from this circle of birth and death.
1: És akkor szabadok vagyunk a születés és halál körforgásától.
0: And united with the highest self, with God.
1: És egyesülünk a legfelsőbb önvalóval, Istennel.
0: That we started.
1: Ezt elkezdtük.
0: When we became disciples.
1: Amikor tanítványok lettünk.
0: And there was in us this wish very strong.
1: És akkor ez a vágy bennünk nagyon erős volt.
0: Yes, we want to reach that.
1: Igen, el akarjuk érni ezt.
0: And now we will do step by step.
1: És most pedig lépésről lépésre megvalósítjuk.
0: When our mind has accepted the guru,
1: amikor az elménk elfogadja a gurut,
0: you will never praise another one.
1: Soha nem fogsz más valakihoz kezd imádkozni.
0: Because he is the form of God.
1: Mert ő Isten formája.
0: So the real pilgrimage place is where the guru is living.
1: Tehát az arándoklat valódi célpontja az a hely, ahol a guru él.

0: And what should be also clear to us,
1: és az, aminek szintén világosnak kell lenni számunkra.
0: All what we free in ourselves.
1: Ahogyan fel tudjuk magunkat szabadítani.
0: From what we get rid of.
1: Hogy mitől kell magunkat felszabadítani.
0: Brings us nearer to ourselves.
1: Az közelebb visz az önvalónkhoz.
0: And ourself is full of bliss.
1: És az önvalónk telve van üdvvel.
0: Eternal happiness.
1: Végtelen boldogsággal.
0: Joy.
1: Örömmel.
0: Love.
1: Szeretettel.
0: Unconditional love.
1: Feltétel nélküli szeretettel.
0: Wisdom.
1: Bölcsességgel.
0: This is our true nature.
1: Ez a valódi természetünk.
0: And everything what we are liberating from us, these problems.
1: És azok a problémák, amelyektől megszabadulunk.
0: It's like a shadow which will dissolve.
1: Azok csak árnyak, amelyek el fognak oszlani.
0: And it's bringing nearer us to ourselves.
1: És ez közelebb visz bennünket az önvalónkhoz.
0: Then that means also in each moment I am better conscious. I'm more conscious.
1: Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban egyre nő a tudatosságom.
0: Everything what I dissolve, then I understand better.
1: Minden, amit feloldok, azt utána jobban értem.
0: Like cleaning a dirty glass.
1: Mint ahogy egy piszkos üveget tisztítunk.
0: I can better look through.
1: Jobban fogok rajta keresztül kilátni.
0: Like that it is.
1: Így van ez.
0: Next bhajan is Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
1: A következő bhajan Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
0: And also when we are purifying ourselves, we are more in love to our guru lineage.
1: És miközben tisztítjuk magunkat, egyre jobban szeretjük a mesterláncolatunkat.
0: And here Paramam Swami Matavananji is praising his master Sri Mahaprabhuji.
1: Ebben a bhajanban Paramhans Swami Matavananji dicsőíti mesterét Sri Mahaprabhujit.
0: And we know that Mahaprabhuji is this eternal light.
1: Tudjuk, hogy Sri Mahaprabhuji ez az örök fény.
0: The light in the universe.
1: A világegyetem világossága.
0: And impossible things he can make possible.
1: És ő képes a lehetetlen dolgokat lehetségessé tenni.
0: When we are praying to Mahaprabhuji, he will take our karmas away.
1: Ha Mahaprabhujihoz imádkozunk, akkor el fogja távolítani a karmáinkat.
0: And he will give us wisdom.
1: Bölcsességet fog adni nekünk.
0: All that what we need.
1: Mindent, amire szükségünk van.
0: He will give us this light of the Atma.
1: Megadja nekünk az Atma fényét.
0: And in the meditation he will show us what we can reach with the practice of yoga.
1: És a meditációban megvilágítja előttünk, hogy mi az, amit a jóga gyakorlással elérhetünk.
0: We will also get worldly success.
1: A világban is sikeresek leszünk.
0: Because nobody in his shelter has to be hungry.
1: Mert aki az ő védelme alatt áll, az a közül senki sem lesz éhes.
0: When we are really honestly from our heart are believing in him,
1: amikor valóban őszintén a szívünkből hiszünk benne,
0: he can make us the king of all.
1: Akkor a mindenség királyává tehet minket.
0: But it must be honestly.
1: De ennek őszintének kell lenni.
0: And he will also help us that we are in the beauty of mind and words, thoughts and words.
1: És segíteni fog bennünket abban, hogy az elme, a gondolatok és a szavak gyönyörűségét megértsük.
0: He will take away all sorrows.
1: Minden bánatunkat eltávolítja.
0: And through his mercy we will reach the aim.
1: Kegyelme révén elérjük a célt.
0: And maybe there are problems.
1: Lehetnek problémák.
0: But that makes us stronger.
1: De ez csak erősebbé tesz bennünket.
0: He will give us mental strength.
1: az elmerejét adja nekünk.
0: And lead us to success.
1: És a sikerhez vezet bennünket.
0: All what we will do in his name,
1: minden, amit a nevében teszünk,
0: will be successful.
1: Sikeres lesz.
0: He is protector.
1: Ő a védelmező.
0: And as we know, all the saints, the holy persons, they are without any selfish need.
1: És tudjuk, hogy minden szent olyan, hogy nincsenek önző szükségletei, önző vágyai.
0: And the direct way to him is true love.
1: És a közvetlen út feléje az igazi szeretet.
0: And Holy Guruji said, I am the happiest one, because Mahaprabhuji is protecting me.
1: Holy Guruji azt mondja, én vagyok a legboldogabb, mivel Mahaprabhuji védelmez engem.
0: And our practice will be successful with our devotion.
1: És az odaadásunk révén a gyakorlásunk sikeres lesz.
0: Szabakucs tévedáta.

0: Next bhajan will be Sri Kakabatisi.
1: A következő bhajan a Sri Kakabatisi.
0: It is Hari Guruji was writing and with letters of alphabet bringing understanding for the meaning of that letter, the word.
1: Ezt a bhajant Holy Guruji írta, és ebben az ABC betűinek jelentését magyarázza meg.
0: And it is of course going to our respected merciful Lord of Light, to Mahaprabhuji.
1: A bhajan a kegyelmes Sri Mahaprabhujihoz szól.
0: And Holy Guruji says with folded hands, remember the Lord with every breath.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy teljes intenzitással emlékez Istenre minden lélegzetvétel alkalmával.
0: And all glory to the Gurudev.
1: És minden dicsőség szálljon Gurudevára.
0: Please deliver me your knowledge.
1: Kérlek, add át nekem a tudásodat.
0: To the Gurudev, even Brahma, Vishnu and Mahesh are serving.
1: Még Brahma, Vishnu és Mahesh is Gurudevát szolgálja.
0: To repeat your name, to remember it will bring all prosperity.
1: A neved ismétlése, az emlékezés minden jót elhoz.
0: All will be happy.
1: Mindenki boldog lesz.
0: You are the Supreme God.
1: Te vagy a legfelsőbb Isten.
0: Please give me the chance to serve your lotus feet.
1: Kérlek, add meg az esélyt, hogy szolgálhassam a lótusz lábaid.
0: With the meditation upon you, we will be liberated.
1: Ha rajtad meditálunk, akkor felszabadítasz bennünket.
0: And then he is explaining, for example, K, the letter K, do honest work. Do not bring bitterness in your life.
1: És azután elkezdi magyarázni az egyes betűket, például a K betűt, annak a jelentését.
0: Honest work karma, ne? Ez karma.
1: Ez a karmával kapcsolatos.
0: G, don't be proud of yourself.
1: A G azzal kapcsolatos, hogy ne legyél büszke önmagadra.
0: Because one day you will also die.
1: Mert egyszer te is meghalsz.
0: J, this world is an unreal dream.
1: A J az a nem valóságos álom.
0: Why you are lost in this illusion?
1: Ez a világ egy illúzió, egy álom. Miért veszel el benne?
0: D, always live upon truth.
1: D, mindig gondolj az igazságra.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: Live fearlessly.
1: Élj félelem nélkül.
0: N, the human body is supreme.
1: N, az emberi test a legfelsőbb.
0: You will recognize the Lord through this body only.
1: Mert csak ez a test az, amin keresztül Istent felismerheted.
0: B, renounce the wrong actions.
1: B azt jelenti, hogy tartózkodj a rossz tettektől.
0: This will open the doors of your fortune.
1: Ez fogja megnyitni a szerencsét kapuját.
0: V, why? Yeah?
1: A why betű.
0: Forget worldly pleasures.
1: Felejtsd el a világi élvezeteket.
0: Only then you can meet God.
1: Csak akkor találkozhatsz Istennel.
0: H, do not lose your heart.
1: H, ne veszítsd el a szíved.
0: You will not get such chance again.
1: Nem fogod újra megkapni ezt a lehetőséget.
0: Knowledge is found at the Gurudev's doorstep.
1: A tudás Gurudeva küszöbénél található.
0: Improve your life with this.
1: Javítsd meg, tökéletesítsd az életedet ezzel.
0: The virtuous men understand and sing it, this bhajan.
1: A bátor ember megérti és énekli ezt a bhajant.
0: And those who regularly read this bhajan, they will be happy in everything.
1: És akik rendszeresen olvassák ezt a bhajant, azok boldogok lesznek.
0: Sri Hologuruji sings this true story.
1: Sri Hologuruji énekli ezt az igaz történetet.
0: And bows his head to all the saints.
1: És meghajtja a fejét minden szent előtt.

0: बुढ़ सिद्धित नारायण भगवान की जय। सतगुरु स्वामी माधव नंजी भगवान की जय।
1: Következő bhajan címe Mana Ratanam.
2: O my mind, continuously repeat name of Gurudev.
1: O elmém, folyamatosan ismételd Gurudev nevét.
2: Use this possibility what you have in your human body.
1: Használd ki ezt az a lehetőséget, ami az emberi testben van.
2: All in the holy scriptures is written, take away all your fear, it will take away your fear, your doubts and your illusions.
1: Minden szentiratban azt írják, hogy ez el fogja venni az összes félelmedet, az összes kételyedet, az összes illúziót.
2: All pilgrimages, all places at the Guru feet's lotus feet, at the Gurudev's lotus feet.
1: Minden zarándokhely a Guru lótusz lábainál van.
2: Through his mercy we will be able to cross the Maya.
1: Az ő kegyelme révén kelhetjük át a Maya óceánját.
2: The boat for this is satsang.
1: A hajó pedig a satsang.
2: To be with people together talking about truth.
1: Együtt lenni másokkal és az igazságról beszélni.
2: Again we are getting blessing.
1: Ismét áldást kapunk eső formájában.
2: All his words are always from with deep meaning.
1: Szavai mindig mély jelentéssel bírnak.
2: Through the grace of Gurudev we can recognize the Atma.
1: A Guru áldása révén felismerhetjük az önvalót.
2: Lala Nanji recognized the highest self, the Brahman, in his guru's form.
1: Lala Nanji felismerte a legfelsőbb lelket, Brahmant, a Gurudeva alakjában.
2: He is singing the glory of Mahaprabhu Deep.
1: Mahaprabhu Deep dicsőségét énekli.
3: Siddhiptanem Bhagavan ki jai. Sisivishangundashvaparamasvami mahasvananji gurudeva ki jai.

0: Next bhajan will be the praising of the land India. Dhanya Dhanya Bharata Bhumi.
1: Dhanya Dhanya Bharata Bhumi.
0: Mahaprabhuji was incarnating in this land, in this country.
2: Mahaprabhuji ezen a földön, ebben az országban inkarnálódott.
0: He is the benevolent for the whole world, the ocean of luck of bliss.
2: Ő a szerencse és az áldás óceánja, aki az egész világ számára hasznos.
0: Many saints have living here, many high dignities.
2: Sok szent élt itt, sok nagy kiválóság.
0: Politicians, other leaders.
2: Politikusok és más vezetők.
0: They have lived and worked in this country, in Bharat.
2: Éltek és dolgoztak ebben az országban, Bharat, Indiában.
0: The Himalaya is the head of India.
2: A Himalaya, India feje.
0: The place for eternal snow, always snow. Like a crown, like a golden crown.
2: A Himalaya csúcsain csillogó hó olyan, mint egy arany korona India fején.
0: Ganga and Yamuna, these holy rivers are washing the feet of India.
2: India lábát a szent folyók, a Ganga és a Yamuna mossák.
0: Compared with the sky, with Indra and Brahmaloka, the glory of India is higher, is bigger.
2: A Brahmalókánál is nagyobb India dicsősége.
0: All gods honoring the land of India.
2: Minden Isten India földjét dicsőíti.
0: Beauty of this land.
2: Ennek a földnek a szépségét.
0: This beauty is bigger than the oceans.
2: A szépsége nagyobb, mint az óceán.
0: Jadan is the temple, the gate to God. From God to this world.
2: Jadan
0: is the temple.
2: Jadan a templom.
0: The gate.
2: Ami a kapu.
0: From God to this world.
2: Istentől ebbe a világba.
0: Mahaprabhuji is the spiritual light of India.
2: Mahaprabhuji India spirituális fénye.
0: My thousands pranams to this country, India.
2: Ezerszer köszönetem Indiának.
3: Siddhipnare Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanatha Paramaswami Swami Gurudeva ki jai.

0: Quickly. Time was running.
1: Ma az idő csak úgy szaladt.
0: And we will chant again Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
1: Ismét elénekeljük a Bhajan Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
0: To praise our Gurudev.
1: Hogy köszöntsük a mesterünket.
0: That he could find us.
1: Hogy megtalálhatott bennünket.
0: And leading us and protecting us.
1: Hogy velünk él, és vezet minket, és védelmez minket.
0: Since so many years.
1: Annyi éven át, annyi év óta.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: Out of the depth of our heart.
1: Szívünk legmélyebb részéből.
0: Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Deeptanim Bhagavan Ki Jai. Sri Sri Vishwakunda Shaparama Swami Mahashwanji Gurudeva Ki Jai. Juga